0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jú slágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. Magyar Rádióban.
2: Старость твоя

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
2: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
0: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
0: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

Csak egy rejtvény, skála egy élet, hogy a megfejtés szélére érjek. Miért várok, miért félek?

0: SMR 107,1.
1: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Ahogy haladsz előre és lépkedsz egyre feljebb,

lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 1410 223-as telefonszámon. 060 1410 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Aki velünk ébred, az ráébred.
2: Ébredjen velem.
4: Ébredjen velem.
2: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
5: A 107,1

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: A lemez forog tovább.
3: A 107,1 MHz-en.
5: A régi zenék hullámhosszán.
6: A régi zenék hullámhosszán.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
4: Ébredjen velünk
5: a 107,1 MHz-en.

igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal. Edda Blues!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: 107,1 MHz.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
0: most vissza a 80-as években.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Eszem el.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
4: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
3: Megvan.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as évekbe.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Szárszét egész egy. Itt csak retrósláger megy.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentás személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Pásztor István Alapítvány újabb támogatásokról döntött. Júniusban összesen 1 millió 513 ezer dinár, vagyis közel 13 ezer euró segítség érkezik. Az összeg közel 60%-a ismét a beteg gyermekeknek lett megítélve, írja közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A támogatás egészségügyi és egzisztenciális nehézségekkel küzdőknek, súlyosan beteg gyermekeknek és fiatal tehetségeknek nyújt segítséget ebben a pályázati körben. Az alapítvány 2025. augusztusa óta már összesen 249.800 euró értékben segített. Az alapítvány igazgató bizottsága július végén is ülésezni fog. A pályázás egyszerű, pályázzanak, zárja bejegyzését a VMS elnöke. 120 millió dinárral támogatja a kulturális infrastruktúra fejlesztését Vajdaságban a Tartományi Kulturális Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság. 13 önkormányzat részesült támogatásban. A szerződéseket tegnap adták át a tartományi kormány épületében. A támogatott önkormányzatok között szerepel Magyar Kanizsa község is. Fejsztámer Robert polgármester elmondta, hogy a támogatásnak köszönhetően megújulhat az Oromi Művelődési Otthon, elsősorban energiahatékonysági beruházások és nyílászárócsere révén. Alexander Csirigy Boskovics titkár pedig emlékeztetett, hogy a titkárság az idén különböző kulturális és tájékoztatási pályázatokon keresztül összesen 554.639 millió dinár támogatást ítélt oda. Sport. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot, míg legutóbb negyedik marokkói válogatott szintén 1-1-es döntetlen után büntető párbajban 3-2-re legyőzte a hollandokat. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában. Marokkó ugyanazon a napon a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban. Végül pedig az időjárás. Ma is marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Időnként élénk lesz a délkeleti szél, délutára 39-40 fok köré forrósodik a levegő.
0: Egy óra múlva is.
3: Csak a legfrissebbek.
0: Friss hírek minden órában.
5: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
10: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak. Yeah!

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Jó reggelt kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Brüsszeli tárgyalások, a VMS és a Tisza párt kapcsolata, külhoni támogatások jövője, kötelező sorkatonaság, valamint az előttünk álló szerbiai választások. Nagy vonalakban ezekről a témákról beszélgetünk a következőkben, illetve leginkább a vajdasági magyarságot érintő legfontosabb közéleti kérdésekről. Vendégünk pedig ezúttal is dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Jó reggelt, elnök úr!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Számos tárgyalást folytatott múlt héten Brüsszelben, ugye Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével is találkozott, valamint hát a Fidesz színeiben Deutsch Tamással, KDNP Mi Hazánk mozgalom képviselőjével is. Sokan figyelemmel kísérik ugye, hogy hogyan alakul a VMS és a Tisza párt kapcsolata. A mostani brüsszeli egyeztetés után mondhatjuk azt, hogy kialakult egy működő együttműködés, legalábbis ami a vajdasági magyar ügyek képviseletét illeti.
4: A bizalomépítésnek a folyamata zajlik még mindig a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tisza párt között, pontosabban az új magyar kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség között. Lakos Eszterrel is találkoztam Brüsszelben, sőt vele kezdtem a programomat, ő a Tisza pártnak az európai parlamenti delegáció vezetője, de rajta kívül a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk mozgalom európai parlamenti képviselőivel is találkoztam, hiszen az volt a logika, hogy azon magyarországi pártok európai parlamenti képviselőivel találkozzam, akik a Magyarországgyűlésben az áprilisi választásokat követően is rendelkeznek képviselőkkel. Lakos Eszterrel egy nagyon jó hangulatú, nagyjából 40 perces beszélgetést folytattunk. Szeretném világossá tenni, hogy én hoztam azon a beszélgetésen szóba az átvilágításnak az ügyét, az ellenőrzéseknek az ügyét. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk a Vajdasági Magyar Szövetségben, és nem tartunk ezzel kapcsolatban semmilyen megtorlástól, mert hogy nincsen semmiféle szégyelnivalónk az elmúlt évek vonatkozásában. 2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra jutott, ugyanilyen átvilágításra sor került, és éppen ezért nekünk az az érdekünk, hogy ez minél előbb elkezdődjön, el is kezdődött már tudomásunk szerint, és hogy minél gyorsabban befejeződjön, minél átfogóbb legyen, és azt követően tiszta lappal lehessen indulni, lekerüljön a vajdasági magyar intézményekről, hiszen ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségről szól elsősorban, a gyanúnak az árnyéka, hiszen akár az oktatásról, művelődésről, tájékoztatásról van szó. Itt olyan intézményekről beszélünk, amelyek évek, évtizedek óta nagyon sok ezek közül, 3 évtizede vagy több mint 3 évtizede működik. Becsületes emberek látják el a feladataikat nap mint nap annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség a szülőföldjén boldogulni tudjon. Ezek az intézmények nem csak magyarországi támogatásból működnek, de nagyon jelentős mértékben magyarországiból is. Ez megint csak nem 2010-től van így, hanem így volt az azt megelőző időszakban is, és ezért fontos, hogy a jövő évtől ezeknek az intézményeknek a támogatása zavartalan legyen, akár az ösztöndíjprogramról, Európa Kollégiumról, a Vajdasági Magyar Sajtóról van szó, a művelődési intézményekről, vagy pedig egyéb fejlesztésekről. A Fidesz és a KDNP képviselőivel is beszélgettem, valamint a Mi Hazánk európai parlamenti képviselőjével nemzetpolitikai kérdésekről volt szó elsősorban. Várhelyi Olivérrel is, ő Magyarország biztosa, ugye minden tagállamnak egy-egy biztosa van az Európai Bizottságban, és vele hivatalos látogatást Pásztor István folytatott valamikor a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként néhány alkalommal Brüsszelben, meg most én fontosnak tartottam e tekintetben is a kontinuitást, különös tekintettel arra, hogy az előző mandátumban Várhelyi Olivér bűvít is kérdésekkel foglalkozott, rengeteget tett annak érdekében abban az időszakban, hogy Szerbia haladjon az Európai Uniós csatlakozásnak az útján, és azt kell, hogy mondjam, hogy továbbra is meglehetősen képben van és követi azt, hogy mi történik itt a bővítés ügyében. Én bízom abban, hogy történnek majd pozitív előre lépések a következő hetekben, hónapokban az ország uniós csatlakozását illetően, vagy hát közeledését illetően, lévén, hogy jó néhány olyan feltételnek eleget tett Szerbia az elmúlt időszakban, amelyek fontosak voltak a klaszternyitás érdekében, módosultak az igazságügyi törvények az elmúlt napokban, a választási törvényeknek egy csoportja is módosult, és várható a következő hetekben, például a pártfinanszírozási törvénynek a módosítása, ez megint csak az európai csatlakozás szempontjából fontos. Úgy néz ki, hogy a REM ügye is kibogozódik, és hogy meg tud alakulni a testület itt is. A mi álláspontunkat az jellemezte elsősorban, hogy alakuljon meg végre, és tegyünk eleget minden uniós elvárásnak, feltételnek. És a magyar politikusokon, tisztségviselőkön kívül még a szerb állandó képviselet vezetőivel és az ottani, a brüsszeli vajdasági iroda vezetőjével, munkatársaival is beszélgettem annak érdekében, hogy áttekintsük, hogy vajdaság bemutatása, vajdaság jelenléte Brüsszelben hogyan tudna kiteljesedni, hogyan tudna konkrét tartalmakkal minél inkább megjelenni.
3: A választásokról is beszélgetünk majd a későbbiekben, most azonban jön Kollai István, ugye, akit kinevezett a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárá. Ön levélben gratulált neki tegnap, és meg is hívta őt Vajdaságban, és ő maga is hangsúlyozta, hogy a 10 évre visszamenőleg vizsgálják majd át a támogatásokat. Vele milyen a kapcsolat, illetve hát ez a gondolat is, ugye milyen hatással lehet tulajdonképpen a vajdasági magyar közösségre ugyan értékelni?
4: Nincsen még Kollai Istvánnal kapcsolat, nem ismerjük egymást. Ő egy tudós ember, egy egyetemi oktató, egy egyetemi professzor. Elméleti szempontból foglalkozott elsősorban a határon túli magyaroknak az ügyével, de a témának a jó ismerője, úgyhogy azt gondolom, hogy megfelelően el fogja tudni látni a tisztségét. Fontosnak tartom a személyes kapcsolatot, és fontosnak tartom azt, hogy ő itt a helyszínen bizonyosodjon meg a vajdasági magyar közösség intézményrendszerének a működéséről. Éppen ezért ez nem egy klasszikus, kétmondatos, udvarias gratuláló levél volt, hanem amellett egy konkrét meghívást is tartalmazott, meg néhány mondatot arra vonatkozóan, hogy azért 3 évtizede a Vajdasági Magyar Szövetség a vajdasági magyar közösségnek az egyetlen országos parlamenti mandátumokkal rendelkező legitim politikai ereje. Rendelkezünk egy kiterjedt intézményrendszerrel, mármint a közösség rendelkezik egy kiterjedt intézményrendszerrel, és fontosnak tartottam, hogy néhányat csak a rengeteg eredményből megemlítsek, amelyekre azt gondolom, hogy mi mindannyian büszkék lehetünk, hiszen Kollai István, ahogy Nacsa Lőrinc is korábban, meg Potápi Árpád János őt megelőzően a teljes külhoni magyarsággal foglalkozik, és azért kárpát-bedencei vagy összmagyar vonatkozásban is vannak a mi közösségünknek, illetve a Vajdasági Magyar Szövetségnek igen csak értékelhető eredményei az elmúlt évtizedekből, ilyen a Magyar Nemzeti Tanácsnak a léte, tehát csak nálunk van törvényes, alkotmányos felhatalmazással rendelkező, a közösség tagjai által közvetlen úton megválasztott országos kisebbségi önkormányzata, amelyet Magyar Nemzeti Tanácsnak hívunk. Ezen kívül a többség-kisebbség viszonyában is mi alkottuk a legmaradandóbbat, hiszen létrejött a szerb-magyar történelmi megbékélés, és eltörölték a Benes dekrétumokhoz hasonló jogszabályokat a jogrendből, a szerbiai jogrendből még 12 évvel ezelőtt. Ezt azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mert általában a szlovák-magyar viszony jön szóba mostanába, kormányzati szempontból is, és az új magyar kormány nagyon keményen lép fel, nagyon helyes módon a Benes dekrétumok ügyében, és hát e tekintetben mi elrendeztük a dolgokat 12 évvel ezelőtt, tehát itt nem kell a magyar kormánynak konfrontálódnia ez ügyben, de fontosnak tartom azt, hogy ezt az eredményt mi elértük, és erre mi büszkék vagyunk, meg hát van még néhány olyan eredmény a mi közösségünknek, amelyek kiemelik a vajdasági magyar közösséget a Kárpát-medencei nemzetrészek közül.
3: A sorkatonaságról is érdemes beszélni, ugye 2027 márciusától ismét bevezetik, ezt jelentette be az államfő. Változott-e bármilyen irányba a VMS álláspontja ezzel kapcsolatban? Ez egy kényes kérdés mindenképpen, főleg számunkra, vajdasági magyarok számára.
4: Ez egy kényes kérdés, politikailag is kényes kérdés, hiszen mindig kényes dolog az, amikor a koalíción belül ütköztetni kell az álláspontokat, de ennek ellenére a Vajdasági Magyar Szövetség a vajdasági magyar emberektől kapja a felhatalmazást, a mandátumokat a parlamentben, az embereknek köszönhetően, a magyaroknak köszönhetően nyerjük el, és éppen ezért kizárólag az érdekel bennünket, hogy a vajdasági magyar embereknek mi az álláspontja, és ezt képviseljük. A vajdasági magyar embereknek a túlnyomó többsége egészen biztosan ellenzi a sorkatonai szolgálat visszavezetését, annak ellenére, hogy vajdasági magyar emberek reálisak, és tudják azt, hogy a világban milyen folyamatok zajlanak, és tudjuk azt is, hogy több ország visszavezette a sorkatonai szolgálatot, itt a szomszédban Horvátország is például, de nyugat-európai országokban is ez megtörtént, bekövetkezett. Ennek ellenére mi ellenezzük a sorkatonai szolgálat bevezetését azért, mert ez nem egyezik a közösségnek az álláspontjával, és egészen biztosan az elvándorlás felerősítéséhez vezetne, éppen ezért ezt sokszor világosan elmondtuk a koalíciós partnereknek is. Nem gondolom azt, hogy 6 mandátummal meg fogjuk tudni azt akadályozni, hogy bevezetésre kerüljön a sorkatonai szolgálat, de a következő hónapokban azon fogunk ügyködni, hogy megnézzük, hogy egyrészt a civil szolgálat milyen módon lesz teljesíthető, és milyen könnyebbségeket fog jelenteni, mert bő 20 évvel ezelőtt is a vajdasági magyar fiataloknak a nagy része a civil szolgálatot választotta. Emellett pedig azt kell megvizsgálni a kettős állampolgárok számára, és ez nem kizárólag egy szerb-magyar ügy, hiszen sok más vonatkozásban léteznek kettős állampolgárok Szerbiában. Milyen más szabályok lehetnek érvényben. Van még jó néhány hónapunk márciusig, úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy sikerül valamilyen kompromisszumos megoldást találni.
3: Az államfő arról is beszélt, hogy a választások után új politikai korszak kezdődhet Szerbiában. Amit eddig elmondott Alekszandar Vučić, ezek a voksolás után, illetve a voksolás valamikor nyár után, ősszel, tehát azokban a hónapokban esedékesek. A VMS itt milyen célokkal, illetve milyen prioritásokkal készül erre az időszakra, ebben a pillanatban?
4: A Vajdasági Magyar Szövetség a politikai önállóságát szeretné fenntartani és megőrizni a közösségünknek a jövőben is. Ennek az a feltétele, hogy legyen egy vajdasági magyar párt a parlamentben, amely az embereknek köszönhetően szerez bizalmat, és hogy ez a párt, illetve az egész közösség politikai önállóságot és függetlenséget tudjon felmutatni. Úgyhogy erre fogunk törekedni, ezért, ahogy az elmúlt években, évtizedekben is a Vajdasági Magyar Szövetség nem a haladó párt listáján, nem az egyetemisták listáján, nem az ellenzéki szerpártok listáján, vagy valami hasonló formációban fog részt venni a választásokon, hanem önállóan, saját név alatt, annak érdekében, hogy a magyarok láthatóak legyenek a jövőben is a parlamentben, és amikor látjuk, hogy mekkora szembenállások vannak most már évekre visszamenőleg a szerbiai közéletben, a szerb nemzeti korpuszon belül, akkor azt gondolom, hogy a magyar szavazatok és a magyar mandátumok felértékelődhetnek, és én bízom abban, hogy az emberek is, a vajdasági magyar emberek föl fogják ismerni ennek a fontosságát, és egy aktív kampányt fogunk, bármikor is lesznek a választások, lefolytatni. Azt megelőzően is folyamatosan az emberek között vagyunk, hát csak az elmúlt hétvégén Vajdaság gyakorlatilag két legtávolabbi pontján ott voltam, Bárcs-Gyula falván, Telecskán, illetve Székelykevén. Nincs kampány, ennek ellenére az emberek között vagyunk, amikor kampány lesz, ez még föl fog erősödni, és kérjük majd a vajdasági magyaroknak a bizalmát.
3: És hogy ön is említett, valóban zajlik itt az élet Vajdaságban, például a topolyai úszoda megnyitása is megtörtént, ugye sokan egy régi adósság törlesztésének is értékelik ezt. Ugye mit jelent ez a beruházás Topolya és a térség fejlődése szempontjából, és lesznek-e hasonló léptékű fejlesztések, legalábbis a község számára?
4: Lesznek Topolya község számára is, és lesznek a többi község számára is. Hát itt Szabadkán, mivel mégiscsak Szabadkán vagyunk, a Majsai úti körforgalom ügyében is azért egy jelentős előrelépést sikerült az elmúlt napokban elérni. Elkezdődött a körforgalomnak az építése. És szeretnék valamit elmondani, amit nagyon gyakran szoktam hangsúlyozni akármilyen nagy beruházással kapcsolatban ez elmondható és elmondandó az én véleményem szerint. Ugye általában a kritikusok azt szokták mondani, hogy miért dicsekszünk mi ezekkel a beruházásokkal, mert ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségnek a pénze, nem a mi pénzünk, hanem ez az állampolgároknak a pénze, és az állampolgárok pénzelték ezeknek a projektumoknak a kiépültét. És ez teljes mértékben így van, igazuk van teljes mértékben ezeknek a kritikusoknak, de hozzá kell azt tenni, hogy pont azért kell ott lenni a parlamentben, pont azért kell a Vajdasági Magyar Közösségnek képviselőket juttatni a VMS színekben a parlamentbe, hogy ott, illetve a kormányban ezeket az állampolgárok által befizetett adódinárokat a mi községeinkbe is oda lehessen irányítani annak érdekében, hogy ott az emberek, a helyiek által megálmodott projektumokat meg lehessen valósítani. Hát például a Majsai úti körforgalom ilyen Szabadkán, illetve a topolyai Vénusz ilyen. Ugye Topolyán már a múlt század 30-as éveiben is, meg azt követően főleg a 80-as években a Vénusz fogalom volt. Uh-huh. Azt követően újra kellett építeni, és egy 10 millió eurós beruházásról van szó, tehát a Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati, tartományi és köztársasági eszközökből 10 millió eurót meg tudott mozdítani, ki tudott lobbizni, ki tudott könyökölni, ki tudott izzadni annak érdekében, hogy az a pénz ne valóban máshova, és senkit nem szeretnék megsérteni, azért nem fogok most közép- meg dél-szerbiai településeket felsorolni, hiszen nekik is természetesen fejleszteniük kell a saját közösségeiket, de hogy éppen ide került a mi általunk lakott és vezetett önkormányzatba Topolyára ez a 10 millió euró annak érdekében, hogy az álmuk megvalósuljon, és olyan legyen a Vénusz, mint amilyen utoljára a 80-as években volt, illetve hát még modernabb, mert azért azóta fejlődtek az elvárások meg a technika is.
3: Ugye Székely Kevin pedig úgy fogalmazott, hogy a VMS számára, tehát a Székely Kevin mindenképpen végvár, ugye ez egy érdekes gondolat, nyilván amikor elment oda, beszélt a helyiekkel, ők ott hogy érzik magukat, milyen az élet Székely Kevin, illetve a végvárak mentén?
4: Igen, hát ez a gondolat, amit ott elmondtam, ez érvényes a szerémségiekre is, érvényes a nyugatbácskaiakra is, meg teljes Bánátra, tehát a Szórványra. Azonban Székely Kevin egy Belgrádtól is délebbre található település, tehát a legdélebbi magyar település nem csak Vajdaságban, hanem úgy egyáltalán. És ők valóban napi küzdelmet folytatnak annak érdekében, hogy megőrizzék a nyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat, és azon belül is még az ő külön székely hagyományaikat, nyelvjárásukat, és azért fogadtam el a meghívást, és mentem el nagy örömmel, mert 140 éves a település, tehát születésnapjukat ünnepelték, és egy székely kaput is avattunk, amit az erdélyi testvértelepülésükön élő fafaragó mester készített, és egy csodálatos székely kapu, aminek nagyon komoly szimbolikája van. Az azt megelőző napon Telecskán, Bács-Gyula falván pedig a templom felújításának a végét, a munkálatok végét ünnepeltük, csodálatosan gyönyörű lett. És ez is érdekes, hogy a telecskai templom az mi asszonyunk templom, a székely kevei pedig Szent István templom, tehát a nemzeti hovatartozás egyházi ügyekben is ezeken a településeken nagyon komolyan megmutatkozik.
3: 32 éves a Vajdasági Magyar Szövetség. Annak idején, amikor megalakult, ott ugye az elsődleges cél a közösség megmaradása volt. Ma mit választanak, illetve mit jelöl neki? Mi ma a párt legfontosabb küldetése 32 év után?
4: Ugyanaz, ami 1994-ben volt, akkor nagyon-nagyon nehéz idők jártak, és a folyamatosság, a kontinuitás, tehát az elmúlt 32 évet, ha végig gondoljuk, hogy mi mindenen kellett átmenni ennek a közösségnek, és meg tudtunk maradni, meg tudtuk őrizni magunkat, és fejlesztéseket is tudtunk megvalósítani. Most is ezek az idők egyértelműen bizonyítják azt, hogy napi munkára, szorgalomra, összetartásra, összefogásra van szükség, nem pedig széthúzásra. Éppen ezért fogunk mi a következő hetekben, hónapokban is annak érdekében tevékenykedni, hogy az emberekkel megbeszéljük, hogy mik az ő elvárásaik, mik az ő prioritásaik, a vajdasági magyar emberekre gondolok természetesen, és ezt fogjuk képviselni a jövőben is.
3: És lezárásként még egy fontos kérdés, nézi a foci világbajnokságot is, kinek szurkol?
4: Hát ez az amerikai rendezés, meg egyéb szóval amerikai kontinensen zajló mérkőzések az én bioritmusomnak annyira nem felelnek meg. Brazilokat néztem az este például, az egy ilyen matinén normális emberi időben volt. Amennyit tudom, annyit nézem. Azt kell, hogy mondjam most itt az előző napok mérkőzéseit követően, hogy az európaiaknak szurkolok, mert az európaiak nagyon-nagyon alul teljesítettek, úgyhogy bárkinek, aki Európából el tud jutni a döntőig, szurkolni fogok neki.
3: Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, elnök úr. Dr. Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével beszélgettünk. Szép napot kívánok!

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
10: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
9: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
10: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
9: Bűvészshow, könnyűzenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
10: A programokon való részvétel ingyenes.
9: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.

A hónap utolsó napján a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 33 dinár 9 para, a svájci frank 127 dinár 24 para, az angol font 136 dinár 30 para, az amerikai dollár pedig 103 dinár 3 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai, most pedig nézzük, mi olvasható a mai magyar szóban. Az újság szerint vörös riasztás van érvényben, Nagykikindán 40 Celsius fokot mértek, és szeptember végén a nyugdíjasok és a szociális támogatásban részesülők egyszeri támogatást kapnak. De hát lapozzunk is, venezuelai földrengésről is olvashatnak, érkeznek a segélyszállítmányok, a kitekintő rovatban pedig a Tisza kormány megállás nélkül dolgozik Magyarországért, állítja Magyar Péter, 50 nap után mi a helyzet az országban, erről tudnak részletesebben tájékozódni. De már tovább is lapoztam, és a közélet rovatban éveket kell várni az engedélyekre, lakáshiánnyal küzd Nagykikinda. Ha tovább nézem az újságot, gazdaság rovatban drágább nyáron hűteni, mint télen fűteni. Hogy miért? Ez kiderül az újságból, és ismét drágult a cigaretta. A véleményeknél pedig Tóth Péter és Török Erna írását olvashatják. Tóth Péter kommentárja lassuló öregedés címmel, a Török Emma Erna által írt szöveg pedig a legrövidebb zsákutca. Ez a címe a véleményírásoknak. Tovább lapozom, művelődés oktatás rovatnál tartok, megkezdődött a középiskolai beiratkozás, minden végzős nyolcadikos számára biztosított a férőhely, valamint Jankovics Marcell remek művét ünnepelték, hogy hol és miért, erről tájékozhatnak az újságban. Szabadka rovatban borúdvar, bábszínház barátkozás, dúzsanapot tartottak Bajmokon, Újvidéken pedig időutazás a Petőfiben. De tovább lapozom, és ami Tiszavidéket illeti, orgona koncert volt Zentán, Topolyán Kishegyes rovatban pedig, hát véget ért az összművészeti fesztivál, azaz a Dombos Fest, erről tudnak részletesebben olvasni az újságban, de minden, ami sport, az itt megtalálható még a 14-es és a 15-ös oldalon. Továbbá pedig a nyugdíjasok rovatjában módosulhatnak a nyugdíjbiztosítás szabályai, erről tudnak olvasni az újságban, illetve a Béga Szentgyörgyi Csirkefesztiválról is tudnak képeket és az írást is elolvasni, hiszen hosszan ki van fejtve az, hogy mi minden történt még a Szenten ezen a fesztiválon. Valamint még azt is el kell mondani, hogy az újsághoz hozzátartozik keddenként a magvető melléklet. Itt hát minden, ami mezőgazdaság, arról tudnak leginkább informálódni. Csak egy picit lapozzunk bele. Felhívás az állattenyésztés megőrzéséért, enyhén emelkedtek a gabona árak, tovább terjed az afrikai sertéspest és az Európai Unióban, és hát minden egyéb fontos mezőgazdasággal kapcsolatos témáról a magvetőben is tudnak tájékozódni. Ha érdekli önöket az imént elhangzott témák sokassága, akkor nincs más teendő, mint hogy tegyenek egy sétát a legközelebbi lapárosig, és vásárolják meg az újságot.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

8 óra 51 a pontos idő. Jó, hogy ezen a délelőttön is a Szabadkai Magyar Rádiót választották. Különben köszöntök minden Pál és Emília nevű hallgatót, valamint a születésnaposoknak is. Boldog és örömteli napot, jó egészséget kívánok. A műsor első óráját zárjuk, a folytatásban több érdekes témával érkezem. Például, hogy hogyan használjuk helyesen a klímaberendezéseket a nyári hőségben, valamint Vajdaság szerte javában zajlik a kalászos gabonák betakarítása, tordai határszemléről is hallhatnak. De ami még a mai napot illeti, a műsorban lesz szó a Szép Szó táborról, valamint a Nyárhangoló Fesztivál Bor utcájáról is. Stúdió vendégek mondják majd el a legfontosabb tudnivalókat. Mindenképp tartsanak velünk a folytatásban. Ha pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük, esetleg üzenetük a műsorhoz, akkor írjanak bátran SMS-ben vagy Viberen, esetleg Facebook üzenetben. A pontos számunk pedig a 066 36 36 33. Maradjanak velünk!

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kedreggel 3,6-os erősségű földrengés rázta meg Közép-Bosznia térségét, közölte az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ. A rengés epicentruma Zenica közelében volt, de Szarajevóban és a környező településeken is érezni lehetett a földmozgást. A hatóságok szerint a földrengés rövid ideig tartott, azonban sokan erősnek érezték, különösen a magasabb épületekben. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Egy hónapja tartanak a tüntetések az albán fővárosban a Dél-Albániába tervezett turisztikai beruházás miatt, amelyet Jared Kushner, az amerikai elnök Donald Trump vejének nevével hoznak összefüggésbe. A demonstrálók szerint a projekt veszélyeztetné a Vjosa Narta lagúna élővilágát, ezért a beruházás leállítását és Edi Rama miniszterelnök lemondását követelik. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az építkezés több tízezer vonuló madár, valamint számos más védett állat élőhelyét sodorná veszélybe. A kormány ugyanakkor politikai identitásúnak és dezinformációs kampánynak nevezi a tiltakozásokat. 120 millió dinárral támogatja a kulturális infrastruktúra fejlesztését Vajdaságban a tartományi kulturális tájékoztatás és vallási közösségi titkárság. 13 önkormányzat részesült támogatásban. A szerződéseket tegnap adták át a tartományi épületkor épületében. A támogatott önkormányzatok között szerepel Magyar Kanizsa község is. Fejsztámer Robert polgármester elmondta, hogy a támogatásnak köszönhetően megújulhat az Oromi Művelődési Otthon, elsősorban energiahatékonysági beruházások és nyílászárócsere révén. Alexandra Csirigy Boskovics titkár pedig emlékeztetett, hogy a titkárság az idén különböző kulturális és tájékoztatási pályázatokon keresztül összesen 554.639 millió dinár támogatást ítélt oda. Sport. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot, míg a legutóbb negyedik marokkói válogatott szintén 1-1-es döntetlen után büntető párbajban 3-2-re legyőzte a hollandokat. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában. Marokkó ugyanazon a napon a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van. Vajdaságban továbbra is tart a rendkívüli hőhullám. A térségben a nappali hőmérséklet ma is 35-40 fok között tetőzhet. Helyenként extrém forróságra kell készülni.
0: Ablakot nyitunk a világra.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
9: A 107,1 MHz-en.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Reklám következik.
13: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
14: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
12: Reklámot hallottak.
15: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: ránk a házmester.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
0: Folytatódik a Mozaik, a Család Rádiója. Rakjuk ki együtt a mai műsor kockáit. Ebben az órában kiderül, hogy hogyan használjuk helyesen a klímaberendezéseket a nyári hőségben, valamint Vajdaság szerte javában zajlik a kalászos gabonák betakarítása. Tordai határszemléről is hallhatnak. De előtte megnézem a közlekedési Viber csoportokat. Mi a helyzet az utakon? Nos, az utolsó beszámolók szerint Szabadkán a Partizán bázisok utcában, valamint a Belgrádi úton is lehet rendőri ellenőrzésre számítani, így hát vezessenek óvatosan, körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva. A szakemberek szerint különben a nagy melegben fokozott a fáradtság és a figyelem csökkenés veszélye, ezért minden 2 óra vezetés után legalább 15 perc pihenőt javasolnak, illetve ebben a hőségben igyanak sok vizet. Mi most zenélünk tovább, következzen a Padadő együttes.

0: hírműsorok óránként.
1: Programajánlatok,
2: határhelyzet,
1: időjárás,
3: közérdekű információk.
1: Itt az SMR-ben.
4: Szinte egész nap dolgoznak a klímák a nyári hőségben, hütés nélkül, ugyanis alig ha tudnánk elviselni a meleget, amikor kint 35-40 fokot mérünk. Nem mindegy azonban, hogyan hűtjük le a lakást, mert az áramszámlánkon meg fogjuk érezni. A szerb közmédia vendége volt Milos Bányác, a belgrádi gépészmérnöki kar professzora, aki jó tanácsokkal szolgált. Orosz Ildikó a mikrofonnál.
5: Rendszeres karbantartás, megfelelő hőmérsékletbeállítás és energiahatékonyság. Ezek kulcsfontosságúak a légkondicionálók egészséges és racionális használatához a forró nyarak során. Milos Bányác, a gépészmérnöki kar tanára szerint a lakóterekben a klímát ideálisan 24 és 26 fok közötti hőmérsékletre kell beállítani. A polgároknak szóló konkrét tanács az, hogy állítsák a klíma termosztátját 25 fokra, majd ha izzadnak vagy kellemetlenül érzik magukat, kicsit csökkenthetik ezt a hőmérsékletet, de a kiinduló pont a 25 fok legyen. A szakember úgy véli, ez a hőmérséklet kompromisszumot jelent az energiahatékonyság, a komfort érzet és az egészségügyi világszervezet ajánlásai között, ami az irodákat és az üzlethelyiségeket illeti, a beállítás a funkciótól és az ott végzett tevékenységtől függ. A bevásárló központokban valamivel magasabb 26-27 fok körüli hőmérséklet is megengedett, mivel ott szintén könnyű ruházatot viselünk. Ráadásul ezekben úgynevezett központi légkondicionálás működik, amely a hőmérséklet mellett a levegő páratartalmát is szabályozza, így jobban érezhetjük magunkat. De hogyan kell helyesen használni a légkondicionálót? Milos Bányác kiemelte, hogy nincs univerzális szabály, mivel minden a külső körülményektől és a helyiségben eltöltött időtől függ. Ha hosszabb ideig nem tartózkodunk a helyiségben, a klímaberendezést mindenképpen ki kell kapcsolni. A modern, inverteres készülékek azonban másképp működnek. Ha inverteres klímánk van, akkor érdemes folyamatosan bekapcsolva hagyni, még akkor is, ha rövid időre elhagyjuk a helyiséget. Úgy tervezték őket, hogy így működjenek a leghatékonyabban. Követik a hőmérsékletet, nagyon finoman szabályozzák azt, és nem fogyasztanak túl sok energiát. A hatékonyság és a kényelem szempontjából fontos tényező a beltéri egység elhelyezkedése. Mivel a hideg levegő természetes módon lefelé száll, a klímát elég magasra kell szerelni ahhoz, hogy a levegő egyenletesen keringhessen a helyiségben. Semmiképpen sem szabad közvetlenül azokra a helyekre irányítani, ahol ülünk, íróasztalokra, étkezőasztalokra vagy kanapékra. Úgy kell elhelyezni, hogy ne fújjon közvetlenül ránk, de a helyiség levegőjét azért meg tudja keverni. A klímaberendezések kültéri egységeivel kapcsolatban elmondta, az az ideális, ha nincsenek kitéve közvetlen napsütésnek, mert ez rontja a rendszer energiahatékonyságát. Ugyanakkor vannak helyzetek, amikor mégis napra kerülnek. Nem rossz megoldás az sem, ha a kültéri egységet a tetőre helyezik el, de ilyen esetben is vannak technikai korlátok. A kültéri és a beltéri egység közötti távolság nem haladhatja meg a 6, 7 vagy 8 métert, és a magasság különbségre vonatkozóan is vannak korlátozások. Ha a kültéri egység túl magasan vagy túl mélyen van elhelyezve, az megterheli a klímaberendezés működését, és több energiát fogyaszt, sőt, esetenként technikailag is veszélyeztetheti magának a rendszernek a működését. Természetesen a katalógusokban láthatók nagyobb, akár 10-12 méteres magasságkülönbségek is. Összefoglalva, a tetőtérben vagy a legfelső emeleten élők számára teljesen elfogadható a kültéri egységek tetőre történő kihelyezése. Milos Bányác, a gépészmérnöki kar tanára hangsúlyozta, a légkondicionáló rendszeres karbantartása nem csak az áramfogyasztás, hanem az egészség miatt is fontos. A klímaberendezés nem olyan eszköz, amit egyszer megveszünk, és örökké működik. Tisztítani kell. Hatalmas mennyiségű levegő áramlik át a készüléken, a szennyezett szűrők pedig csökkentik a működés hatékonyságát, és növelik az energiafogyasztást. A szakember azt ajánlja, a szűrőket 2-3 hetente magunk tisztítsuk, míg a részletes, szakszerű szervizelést évente egyszer kell elvégeztetni. Tudjuk, hogy a légkondicionálóban víz kondenzálódik, ami megrekedhet, amikor a készülék nem működik. Ezen a helyen baktériumok szaporodhatnak el, amelyek ronthatják a levegő minőségét abban a térben, ahol élünk. A légkondicionáló kiválasztásakor több paramétert is figyelembe kell venni, de legelőször a helyiség méretét kell szem előtt tartani. Sem a túl nagy, sem a túl kicsi készülék nem jó megoldás. Emellett figyelni kell a készülék energiaosztályára, valamint a szezonális hűtési és fűtési koeficiensekre is. Az A++ jelzésű készülékek a legtakarékosabbak közé tartoznak, és hosszú távon a leginkább kifizetődőek, jelentette ki a professzor. Egyébként az épület energiahatékonysága jelentősen befolyásolja a hűtési igényt. Bányác azt tanácsolja, hogy a nap legmelegebb szakában engedjük le a redőnyöket, különösen akkor, ha senki sem tartózkodik a lakásban, valamint éjszaka szellőztessünk, amikor a hőmérséklet 20 fok körülre csökken. A statisztikák azt mutatják, hogy a 60-as évektől a 90-es évekig évente 7-8 trópusi éjszakánk volt. Azután 2000-ig ez már több mint 15 éjszakára nőtt. Az elmúlt 10 évben pedig odáig jutottunk, hogy több mint 40 ilyen napunk van, így légkondicionáló nélkül már nem tudunk meglenni. A klímaberendezésekkel kapcsolatban van egy érvényben lévő szabályozás is. Jó, ha tudják, hogy a 2023-as tervezési és építési törvény értelmében a légkondicionálók kültéri egységeit fokozatosan el kell távolítani a homlokzatokról. A védett övezetekben található középületek esetében a határidő már lejárt 2025. augusztus 4-én. A védett történelmi negyedekben vagy védett épületekben élő polgárok számára a határidő 2028, míg mindenki más számára 2033-ig határozták meg a végső dátumot.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

Vajdaság szerte javában zajlik a kalászos gabonák betakarítása. Az első eredmények alapján sem a termés mennyiségével, sem pedig a felvásárlási árakkal nem lehetnek elégedettek a termelők. A gazdák szerint a búzáért kínált összeg az első eredmények alapján sem a termés mennyiségével, sem pedig a

0: milyen termésátlagokról és minőségről beszélhetünk eddig, ha egyáltalán learadtak annyit, hogy már ez szóba kerülhet?
1: Hát igen, már mintegy 6 napja beindult az aratás. Most az aratás intenzitásával nem lehet dicsekedni, mert igen, csak majd minden nap egy kis esőt kap valamelyik határrész, tehát átfogó nagy esőt igazából egyet kaptunk azóta, de ilyen kisebb megszakítások voltak, úgyhogy vannak végül is termés eredmények, mert beszélhetünk mennyiségről. A mennyiségekkel egyáltalán nem lehet dicsekedni, tehát nagyon gyenge buza termések. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 10-15 évben nem is emlékszek még hasonlóra se. Tehát olyan buza terméseket is, hogy 10 méter mázsa holdanként, tól a 30-32 méter mázsa holdanként. Ebben a skálában mozognak a termések. A nagy átlag az ott van a 20 meg a 25 méter mázsa holdanként között. Tehát ez hektáronként 4-től 4,5 tonnáig.
0: Milyen felvásárlási árakkal találkoznak jelenleg a termelők, és ezek mennyire fedezik a buzatermesztés költségeit? Ezt azért kérdezem, mert néhány nappal ezelőtt beszéltem egy bácsfeketegyi termelővel, és elmondta, hogy bizony nagyon-nagyon nagy a csend a felvásárlási árral kapcsolatban.
1: Eléggé csöndes. Mindenki szerintem arra vár, hogy milyen mennyiségek fognak itt majd learatva lenni, de hát tudjuk azt, hogy elég nagy területen el lettek kalászosok vetve most itt, mert persze a részesedés az árpának is nagyobb, a buzának azért a legnagyobb, de terület az van, úgyhogy végül is összejön, fog itt jönni bizonyos kilogramm, mert azért vannak részei az országnak, ahol nem jár rosszak a termések, mint mi nálunk, tehát lehet, hogy majd valaki esetleg veri is a mellét a termelési eredményekkel. Mi azt sajnos nem ebbe a kategóriába fogunk tartozni. Ami az árakat illeti, egyenlőre, hát amit említetted, elég csönd van, bár némi információkat valahol 19 dinár körül környékeznek, de ez egyenlőre még nem végleges semmi, meg mindenhol, ahol kiírnak is árat, ha bár hallottam már 20 dinárról is kiírva, mindenütt akont árról beszélnek, tehát semmi végár, nincs semmitve.
0: A 20 dinár, ha jól emlékszem rá, az körülbelül a tavalyi szinten van, vagy egy kicsit alatta. Viszont a termelési költségek, kezdve a műtrágya, a gázolaj, tehát ez mind emelkedett. Tehát akkor gyakorlatilag a jelenleg felkínált ár, vagy rebesgetett, vagy belebegtetett ár, az gyakorlatilag semmire sem elegendő, és az a bácsfeketegyi termelő azt mondta, hogy gyakorlatilag 25 dinárra már elégedettek lennének a termelők, legalábbis ezt ő állította.
1: Tény az, hogy 25 dinár azért sokkal szebben hangzana, de ilyen termés eredményekkel én azt mondom, hogy a 25 dinárral se tudunk betakarózni igazából. Ne beszélve arról, hogyha valaki bérlet területeken gazdálkodik, hát az egy kézbebukás. Az idén, tehát ez tordán nem lehet pozitívról beszélni, még a 3 tonna holdanként az is metszős, hogy esetleg egy pozitív nullát el tud érni az ember.
0: Van-e lehetőség tárolásra, és ez segíthet-e a termelőkön, hogy esetleg kivárjanak? Ne rögtön az aratás után adják el, bár tudom, hogy ez az első olyan pénzforrás, amivel bizonyos költségeket le tudnak fedni, és nem az egészet.
1: Ami azt illeti, a tárolás mint opció létezik, tehát ez minden évben föl van kínálva, bár azért azt is tudni kell, hogy ennek ára van, tehát ennek költségei vannak, és igazából nem hozott semmi nagy pozitívumot az elmúlt években a tárolás. Tehát hogyha most például valami árbum lenne ugye a januárban, vagy nem tudom én, márciusban, akkor lenne benne fantázia, de így, hogy évek óta már ott toppogunk az a 21-22 dinárral abban a periódusban, amikor ugye el kellene adni, vagy ugye kellene a pénz a tavaszi befektetésekre, nem sok fantáziát látok a tárolásban sem. Bár azért lesznek termelők, akik tároláson hagyják, de szerintem ez nem nagy számú lesz elsősorban, tehát azért, mert nagyon kell a pénz. Most igazából tordán nem is a zárpa ugye az első pénz, a buza a második, de ez mind annyira kell, hogy nagyon. Tehát nem tudom, hogy az emberek milyen hányada gondolkozik abban, hogy tárolja.
0: Mekkora hatással vannak a világpiaci folyamatok és a környező országok termés eredményei a szerbiai gabona árakra? Ez egy ilyen hipotetikus kérdés.
1: Nagy hatással. Tehát mi egy globális piacnak a része vagyunk, ahol egyáltalán nem törődik senki, hogy konkrétan Szerbiában milyen rossz termések vannak. Hát, hogyha valami nincs, akkor behozzák. Egyszerű a megoldás, tehát egyáltalán senki nem siránkozik azon, hogy esetleg kevés termet, tehát a termelő az egy úgymond félre van téve teljesen úgy, ezt megmondhatom kerekperet, félre van téve, kitéve a piaci viszontagságoknak. Ha mondjuk Ukrajnából éppen 12 dináros áron be tudják hozni a búzát, akkor be fogják hozni. Tehát ennyit a lojalitásról, meg a termelőkkel való törődésről.
0: Említette nekem az egyik termelő, hogy az illetékesek gyakorlatilag ezzel

0: az árjátékkal csak életben tartják az agrártermelőket, tehát nem igazán segítenek, hogy tudjanak beruházni, hogy tudjanak fejlődni.
1: Hát ez így van, tehát ilyen árakkal nem lehet eszünk általában sem van, hogy bármilyen befektetésről gondolkozunk, a puszta létfenntartás a cél, tehát hogy tudjuk folyósítani a személyi jövedelmet a vállalatban, tehát ez a fő és legfőbb dolog. Ugye az államnak, amit oda kell adni, azt parára követeli, az tény és való. A privát termelőknek ugye hát azoknak a saját gondjaik vannak, általában elég szép kölcsönök vannak már. Gondolok itt ugye az elmúlt években elég sok mechanizáció belett vásárolva, szerezve. Ez nagy része nem készpénzből lett, hanem jó beterhelt kölcsönökkel, úgyhogy őnekik is megvannak a saját gondjaik. A szövényi szövetkezet ugye nem is bírtunk csinálni, meg nem volt rá alkalmunk, hogy bizonyos fondációknál labdába rúgjunk, úgyhogy ez a gondunk nincs, de viszont nekünk ott van a személyi jövedelem, ami minden elsőjén vár ránk.
0: Foglalkozzunk egy kicsit a Tordai Földműves Szövetkezettel. Milyen szerepet tud vállalni a szövetkezet a gazdák támogatásában, akár a felvásárlás, akár a tárolás vagy tanácsadás terén?
1: Valójában ezekben a dolgokban mindenütt ott vagyunk, tehát és bármikor bárki számíthat rá, tehát mi tőlünk reproanyagot bárki kivihet, mi nekünk nincs valami fekete listánk. Én nem mondom, hogy mindig a legkonkurensebbek vagyunk, de ott vagyunk mindig, és mindig kínálunk bizonyos áru reproanyagot, amit kivihetnek akár beterhelésre, akár készpénzre. Megvárjuk az őszi betakarítást, vagy a nyári betakarítást, amikor ugye le tudnak adózni nálunk a termelők. Ami a tárolást illeti, mi tudunk tárolási föltételeket is kínálni, tehát ez is opcióban van. Úgyhogy valójában itt vagyunk az emberek között is, és bármikor, mint egy szerviz, tudnak ránk támaszkodni. Tény az, hogy vannak más cégek is, akik fölvásárlásra foglalkoznak, tehát ugyanezt a tevékenységet csinálják, de hát ez a világ sora, ugye, hogy a konkurencia egészséges legyen, és kérem szépen, így valahogy tud mindenki megmaradni a nap alatt. Mi nekünk van természetesen saját termelésünk is, tehát a szövetkezetünk, mint olyannak a fő jövedelem forrása az egyértelműen a saját termelésünk. Kooperációs tevékenység, tehát a fölvásárlás az csak egy ilyen kiegészítő tevékenységi kör, mi nálunk.
0: Beszélgetésünk végén foglalkozunk a kapásokkal. Említette, hogy azért szerencsére zivatar nem volt, de viszont csapadék az volt. Milyen állapotban vannak most a kapások?
1: A jelenlegi kapások állapota kielégítő, ezt mondhatom hosszú évek után, hogy ebben a momentumban kielégítő. Ez nem is azt jelenti, hogy egy hónap múlva is ezt fogom mondani, ha beszélgetünk, de most az. Tehát most a stádium, amiről beszélek, az első napraforgók kezdenek virágozni, az első kukoricavetések a címeréket dobják, úgyhogy tehát egy kielégítő állapot, ránéztiből egy száraz levél se a jelen pillanatig nincs, tehát jelenleg mi június folyamán 95 liter csapadékot kaptunk, ami nagyon szép, de viszont egy nagyon száraz, szörnyű száraz május, 27 mm csapadékkal, és egy szintén szörnyű száraz április 12 liter csapadékkal. Na most ennek köszönhessük ugye, hogy a gabonájaink tönkrementek, és nincsen termés, viszont a 95 liter csapadéknak köszönhetjük azt, hogy jelenleg jól néznek ki a kapások. De most ennek ugye mi lesz a vége, ezt még nem tudom megmondani, ez másfél hónap múlva okosabbra köszünk.
0: Remélem, hogy akkor is halljuk egymást. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és mit mondhat a gazdáknak, minthogy sikeres aratást és remélhetőleg jobb árat.
1: Hát így van, egyedek vele.

Szabadkán és környékén jelenleg 35 fok van, ma is marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Délutánra 39-40 fok köré forrósodik fel a levegő. Mondhatjuk, hogy igazi strandidő van, a legjobb ilyenkor, ha kalappal a fejünkön egy kicsit megmártózunk valamelyik fürdőben, vagy akár a természetes vizek is lehetnek jó opciók ebben a melegben, vagy egy finom fagy is jól tud esni ebben a hőségben. Fontos azért kiemelni, hogy a legmelegebb órákban azért ne tartózkodjunk a napon, és igyunk sok vizet, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről is. Mi itt most a rádióban újabb mozaikos órát zárunk, hamarosan aktuális hírekkel érkezik Orosz Ildikó, majd a folytatásban is tartsanak velünk, hiszen minden, ami fontos és érinti önöket, arról beszámolunk.

0: ajánló következik.
1: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakas paprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
1: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A kormány új, az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagjának részeként augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, mondta Siniša Mali. Szerbia pénzügyminisztere kiemelte, azok a nyugdíjasok, akik a minimál nyugdíjat, vagyis 31 ezer dinárt kapnak, 35 ezer dinár egyszeri támogatásban részesülnek. Az átlag, vagyis a mintegy 57 ezer dináros nyugdíjjal rendelkezőknek 27 500 dinárt utalnak. Az átlag feletti nyugdíjban részesülők 20 ezer dinár egyszeri támogatásra számíthatnak. Mindez mintegy 1 millió 663 ezer szerbiai nyugdíjast érint. Az intézkedés az új szociális csomag része, amelynek célja a lakosság megélhetési terheinek enyhítése. A VMS és a Tisza párt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A pártelnök a brüsszeli tárgyalásokról szólva kiemelte, közös cél, hogy a vajdasági magyar közösség érdekképviselete zavartalan maradjon, és a támogatások a jövőben is biztosítottak legyenek. Az interjúban a kötelező sorkatonaság tervezett visszavezetéséről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a VMS továbbra is ellenzi annak bevezetését, mert az álláspontja szerint tovább erősítheti a fiatalok elvándorlását. Hozzátette, a következő hónapokban a civil szolgálat lehetőségeinek bővítésén, valamint a kettős állampolgárok helyzetének rendezésén dolgoznak ennek kapcsán. Az interjúban szó esett a szerbiai választásokról is, amelyekre a VMS saját listával készül. Elindult a Vezes kipihenten elnevezésű nyári kampány a Szerbiai Közlekedésbiztonsági Ügynökség szervezésében. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben fokozott a fáradtság és a figyelem csökkenés veszélye. Ezért minden 2 óra vezetés után legalább 15 perc pihenőt javasolnak. Kiemelik fontos a megfelelő folyadékbevitel, a kipihent indulás és a jármű műszaki állapotának ellenőrzése.
1: Sport.
4: Brazília bejutott a labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A dél-amerikai együttes hátrányba került ugyan az első félidőben, de a másodikban kiegyenlített, majd a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a VB kieséses szakaszában, és a 8-döntőben folytathatja. A brazilok a legjobb 16 között az Elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este New Yorkban. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot, míg a legutóbb negyedik marokkói válogatott szintén 1-1-es döntetlen után büntető párbajban 3-2-re legyőzte a hollandokat. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában, Marokkó ugyanazon a napon a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban. Bejutott a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában Novák Djokovic, miután hétfő este Londonban az első fordulóban 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 arányban legyőzte a kínai Wu Yibinget. A szerb teniszező a második fordulóban Stefanos Tsitsipas ellen lép majd pályára.
1: Időjárás.
4: Szabadkán már most 36 fokot mérünk, egyelőre marad a rendkívüli hőség, ráadásul 7 ágra süt a nap, a legmelegebb órákban 39-40 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
1: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: SMR. Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
8: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
12: Reklámot hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Közérdekű információval folytatjuk a mozaikot, hiszen karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás Szabadka, Horgos, Hajdújárás és Királyhalom egyes utcáiban. Nézzük a részleteket. Szabadkán a Szervó Mihály utca elején és a Dr. Beyér Imre utcában a Majsai út és a Józsa Merkovics utca között, valamint a Majsai út egy részén és a Dr. Beyér Imre utca, valamint a Schwalb Miklós utca között és a Jován Mikics utca egy részén, valamint a Jován Cvégy utca második szám alatt 8 óra 30 óta nincs áram, egészen 12 óra között nem lesz. Szabadkán a Matije Gubec utca egy részén, a Béla Gábrics utca 4-es számú lakóépületben, a Lukás Szucsics utca egy részén, a 17-es számú lakóépülettel együtt, valamint a Hugo Badalics utca 5-ös számú lakóépületben és a Blaskó Rájics utca egy részén, valamint a Nagybani piac egy részén sem lesz áram, illetve a Mirko Bogovics utca szám nélkül alatt 11 óra és 12 óra 30 között nem lesz áram. Horgoson a Munkás utcában már 9 óra 30 óta nincs áram, egészen 11 óra 30-ig nem lesz. Hajdújáráson a Preszpa utca egy részén 11 óra 15 és 12 óra 15 között nem lesz áram. Királyhalom, ott pedig Királyhalmi tanyák egy részén, a Horgosi utca 3-as szám alatt, valamint a Szegedi út elején és a 92 G szám alatt 13-15 és 14 óra 15 között nem lesz áram. Bővebb információkat olvashatnak a Pannoner TV honlapján, ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történik itt a rádióban, akkor keressék fel Facebook oldalunkat, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, így ha lemaradnának bármiről is, akkor van mód a pótlásra. Most viszont zenéljünk tovább!

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot, tehát 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
0: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Útközben is Szabadkai Magyar Rádió. Nézzük, mi a helyzet az utakon és a szerb-magyar határátkelő helyeken. Információim szerint rendőri ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Szabadkán, Zorka helyi közösségben, illetve Sándorban is, mégpedig a töltőállomásnál, a benzinkútnál lehet találkozni rendőrökkel, illetve még mindig radaroznás tart Szabadkán a Partizán bázisok utcában, így hát vezessenek óvatosan és körültekintően, természetesen ne csak akkor, ha rendőrt látnak, ezt mindig hangsúlyozom, hanem mindig. Ami pedig a határátkelő helyeket illeti, aki ma Magyarország felé veszi az irányt, annak jó hírem van, a szerb-magyar határátkelőkön jelenleg nincs jelentősebb torlódás, az átlagos várakozási idő mindössze 10-15 perc, de hasonló a helyzet a másik irányban is, a Magyarországról Szerbiába érkezőknek sem kell hosszabb várakozásra számítaniuk, a határátlépés jelenleg szintén körülbelül 10-15 percet vesz igénybe mindegyik határátkelő helyen. A nagy nyári melegben azonban érdemes felkészülten útnak indulni, ne feledkezzenek meg az elegendő ivóvízről, és indulás előtt mindig tájékozódjanak az aktuális határhelyzetről, hogy a lehető legzökkenőmentesebben érjenek célba. 10 óra 46 a pontos idő, kerek órán Orosz Ildikó érkezik friss hírekkel, majd a következő órában a stúdióba érkezik Hajvert Ákos, hiszen még lehet jelentkezni a Szép Szó táborba. Ennek részleteiről beszélgetünk majd, tartsanak velünk!

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A kormány új, az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagjának részeként augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, mondta Sinisa Máli. Szerbia pénzügyminisztere kiemelte, azok a nyugdíjasok, akik a minimál nyugdíjat, vagyis 31 ezer dinárt kapnak, 35 ezer dinár egyszeri támogatásban részesülnek. Az átlag, vagyis a mintegy 57 ezer dináros nyugdíjjal rendelkezőknek 27 500 dinárt utalnak. Az átlag feletti nyugdíjban részesülők 20 ezer dinár egyszeri támogatásra számíthatnak. Mindez mintegy 1 millió 663 ezer szerbiai nyugdíjast érint. Az intézkedés az új szociális csomag része, amelynek célja a lakosság megélhetési terheinek enyhítése. A VMS és a Tiszapárt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Bástor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A pártelnök a brüsszeli tárgyalásokról szólva kiemelte. Közös cél, hogy a vajdasági magyar közösség érdekképviselete zavartalan maradjon, és a támogatások a jövőben is biztosítottak legyenek. Az interjúban a kötelező sorkatonasság tervezett visszavezetéséről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a VMS továbbra is ellenzi annak bevezetését, mert az álláspontja szerint tovább erősítheti a fiatalok elvándorlását. Hozzátette, a következő hónapokban a civil szolgálat lehetőségeinek bővítésén, valamint a kettős állampolgárok helyzetének rendezésén dolgoznak ennek kapcsán. Az interjúban szó esett a szerbiai választásokról is, amelyekre a VMS saját listával készül. 3-4 hónapon belül előrehozott választásokat tarthatnak Szerbiában, és a politikai kampány úgy tűnik már el is kezdődött. Miközben a hivatalos döntésre várunk, a Faktor Plusz ügynökség friss közvéleménykutatást készített. Továbbra is a szerb haladó párt a legerősebb politikai erő az országban. Az SHP a szerbiai szocialista párttal és a hatalmat támogató kisebb pártokkal együtt 47,1%-os támogatottsággal rendelkezik. Őket a diáklista, vagyis a Studentska Lista követi, amely még nem hozta nyilvánosságra, hogy kik fogják képviselni és milyen programmal indul. Ők a lakosok 30,7%-ának támogatását élvezik, és ezzel a második politikai erő az országban. A Faktor Plusz ügynökség igazgatója Vladimir Pécs elmondta, úgy véli, az ellenségen belüli megosztottság létezik, de a diáklistán belül egyelőre nem mutatkozik meg. SMS csalásra figyelmeztet a szerbiai villanygazdaság. A hamis SMS-ek tartozást emlegetnek és végrehajtási eljárásokkal, valamint az áramellátás leállításával fenyegetőznek. Arra kérik a polgárokat, hogy ne dőljenek be ezeknek a gyanús linkeket tartalmazó üzeneteknek, és különösen fontos, hogy ne adják meg az adataikat. Hozzátették, az apps nem küld SMS-eket a tartozások egyenlegéről.
3: Időjárás.
4: Tizenegy órakor 38 fok van Szabadkán és környékén, és marad a rendkívüli hőség, meg 7 ágra süt a nap is. A legmelegebb órákban 39-40 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
5: Csak a legfrissebbek.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Hírek, riportok,
1: ráadásként rég jó slágerek.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 11 óra 15 perc van, beléptünk a műsor negyedik órájába. Hihetetlenül meleg van Szabadkán és környékén, jelenleg 38 fokot mutat a hőmérő. A legmelegebb órákban ne tartózkodjunk a szabad ég alatt. Na de rövid közlekedési infóval is érkezem, ugyanis most érkezett az üzenet, miszerint lezárások vannak Szabadkán a szerb soron a Proletár Brigádok utcában munkálatok miatt, nem igazán engednek át senkit, valamint a harcosok sorakozója lakótelepen a fürdőnél rendőri ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök, vezessenek óvatosan. Ami pedig most a műsort illeti, hamarosan a stúdióban köszönhetem Hajvert Ákost, akivel az idei szép szó táborról beszélgetünk, hiszen még lehet jelentkezni a táborba, de most még zenéljünk egy kicsit, következik az Abba együttes.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
4: Még lehet jelentkezni a Szép Szó táborba, melyet idén 38. alkalommal szervez meg a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a Kishegyesi Kátai Tanyán. Szerintem kijelenthető, hogy ez a tábor a Vajdasági Magyar Versmondás egyik legnagyobb ünnepe. A résztvevőkkel egy héten át neves szakemberek foglalkoznak, és a programot házi versmondó bajnokság és gála műsor is színesíti. Stúdió vendégem, Hajvert Ákos, a tábor szervezője, aki megosztja velünk a részleteket. Szia, köszöntelek itt nálunk a Mozaikban.
5: Szia, Panna, és nagy szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit.
4: Hagyományosan csak nem 4 évtizede szervezitek meg a Szép Szó tábort. Mit jelent ez számotokra? Minek köszönhető, hogy ennyi év után is hát töretlen a népszerűsége?
5: Hát ha most ezt a kérdést nekem szegezted, szerintem a mi töretlen lelkesedésünknek és a hitünknek abban, hogy ennek van értelme, amit csinálunk. Mi legalábbis ez a csapat, vagy a csapatnak az a része, amelyhez én is tartozom, akik még hát 20 évvel ezelőtt még fiataloknak voltak mondhatók, most meg már kevésbé fiataloknak. Ez a csapat valóban már a Szép Szó táborok felét megszervezte. Ugyanis azt kell tudni, hogy 93-ban volt az első Szép Szó tábor, Molnár Krekit Jolga, az Egyesület alapító elnöke volt az, aki elkezdte ezt, és legelőször Tótfaluban szervezték meg. Aztán Szabadkán is volt több éven át a diákotthonban, és egyszer csak kikerült Horgosra, és a horgosi Domus Pacis lett az új helye a Szép Szó táboroknak. Ugyanakkor a 90-es évek végén és a 2000-es évek első felében télen is voltak Szép Szó táborok, tehát ezt a 38-as számot ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 38 éve vannak Szép Szó táborok, hanem bele vannak számolva azok a táborok is, amelyek télen kerültek megszervezésre. Azok rövidebb táborok voltak, hát nyilván a téli szünet is rövidebb, azok 5 napos táborok voltak, de ott is egy nagyon intenzív műhelymunka folyt, és hát a műhelymunka intenzitása az tulajdonképpen nem változott az évek során, annak ellenére, hogy nagyon sok minden megváltozott körülöttünk, hogy a gyerekeknek is azért kicsit más már a prioritása, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, és ugye hát ha arról beszélünk, hogy 30 évvel ezelőtt, akkor azért akik fiatalok, azoknak el kell mondjam, akik meg nem fiatalok, azok meg nagyon jól tudják és át is érzik, hogy az az időszak, a 90-es évek, az hát még nagyon távol állt az internettől, a számítógépektől, legalábbis nem vettek ennyire körül bennünket a számítógépek, mobiltelefonoktól természetesen, tehát akkor a gyerekeknek tulajdonképpen a szórakozási lehetőség, vagy az intellektuális szórakozási lehetőség az olvasás volt, és hát ezen belül a pódiumművészet az mindenképpen azt gondolom, hogy megtalálta a helyét itt a Vajdasági Magyar művészeti palettán, hiszen elkezdte bevonzani a fiatalokat. Olyan fiatalokról beszélek most, akik akkor gyerekek voltak, ma pedig tényleg a teljesség igénye nélkül Elore Mina, Góli Kornélia, Pálfi Ervin, Szőke Attila. Tehát mind olyan nevek, akik aztán a színművészeink lettek, és hát többüket még ma is a színházainkban nézhetjük, csodálhatjuk. És hát az elmúlt, azután elkövetkező időszak is azért nagyon sok értelmiségit, és nem csak színész, de nagyon sok színészt is kitermelt, és erre mi mérhetetlenül büszkék vagyunk.
4: És hát alkalmazkodtok a korhoz is, ezt el lehet mondani.
5: Igen, tehát az azért nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy mi a gyerek igénye. Ha mi nem követnénk azt, hogy mit szeretnének a gyerekek, vagy hogyan tudjuk azt a fajta tartalmat lenyomni a torkukon, amit ugye mi is szeretnénk, de közben látjuk azt, hogy nekik is mi az érdeklődési körük, és mit szeretnének. Az biztos, hogy egy dolog nem változott az elmúlt 30 évben, az pedig a szocializációs igény. Tehát ez továbbra is megvan. Az, hogy ők kapcsolódjanak egymáshoz, a mai fiatal közvetetten kapcsolódik, azért ugye a mobiltelefonon keresztül, de hát egy-egy táborban is, nyilván itt nem az Szép Szó tábor a legkülönlegesebb ebben, de hát egy a sok közül, ahol találkozhatnak egymással, ahol közös programjaik vannak, ahol közös élményeik vannak, és ezen felül, vagy ezen belül kapnak még olyan művészeti tartalmakat is, képzési lehetőséget, vagy önmagukat képezhetik, amely aztán nagyon sok mindenben, legalábbis mi ebben hiszünk, hogy nagyon sok mindenben tud nekik segíteni a későbbiek során, és én azt is hiszem, hogy azokból a fiatalokból, akik a Szép Szó táborokban szocializálódnak, belőlük azért nagyon, tényleg nagyon-nagyon értékes felnőttek válhatnak.
4: Igen, a vers azért összeköti az embereket. Több éve már a Kátai Tanyán van megszervezve Kishegyesen a tábor. Kik jelentkezhetnek, milyen korosztályt vártok?
5: 9 évestől 26 évesig határoztuk meg ezt a korosztályi határt. A 9 éveshez ragaszkodunk, vagy legalábbis ahhoz, és azért 9 év, mert 9 éves korára már a gyerek tud önállóan írni, olvasni, értelmezni, és nem kell, de nem megy el a mi energiánk sem arra, hogy segítsünk neki megtanulni a szöveget. Hiszen itt, tehát ugye, ami megkülönbözteti a versmondást az iskolai vers tanulástól és az iskolai magyar órán lévő szavalástól, hogy elmondja a gyerek a füstdömen tervet, vagy a
4: anyám tyúkját,
5: verszibárdokját, vagy pedig az anyám tyúkját, az az, hogy itt mi sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy hogyan szólalnak meg ezek a szövegek, és hogyan találkozik a szöveg mondójával. Tehát hogyan lesz ebből egy olyan hiteles, hát termék, talán mondhatom ezt egy picit így idegenítve, ami egy művészeti termék lesz végül, és nem csak arra hat, aki mondja, hanem arra is hat, akinek mondja, vagy aki hallgatja. Tehát ez nagyon fontos. Tehát itt nem kilóra kell megtanulni a szövegeket, hanem inkább az a cél, hogy úgy tudjanak megszólalni a szövegek, hogy azok minél hitelesebbek legyenek a hallgató felé. És természetesen, ha már a kilónál tartunk, és a tömegnél és a mennyiségnél, azért itt, ebben a táborban azért van bőven szövegmennyiség, amit meg kell, hogy tanuljanak az ott lévők, de én azt gondolom, hogy ez nem egy teher, hanem inkább ez egy kihívás azok számára, akik ott vannak, hiszen rengeteget játszunk, kicsik, nagyok, mindannyian, és a játékon, a drámapedagógiai foglalkozásokon, a színészi mesterségi órákon keresztül sajátítják el a szövegeket, és ha már itt tartok, akkor azt is elmondanám, hogy néz ki maga a tábor. Tulajdonképpen három pilléren nyugszik a tábor szerkezete. Az egyik azok a csoportfoglalkozások. A csoportfoglalkozások azok korosztályos csoportokban történnek. Itt ugye azt mondtuk, hogy 9 évestől 26 éves korig, tehát a legkisebbek azok a 3.-4. osztályosok, és utána a 5.-6. osztályosok, 7.-8. osztályosok, majd középiskolások, de hát ez a csoportbontás az mindig attól függ, hogy az adott évben kik jelentkeznek, és ők milyen korosztályt képviselnek. És a csoportfoglalkozásokon belül egy csoportvezetővel, aki vagy drámatanár, vagy színész, velük készítenek egy előadást, amelyet az egy hét során összeraknak, és utána a tábor záró napján, a gálán bemutatják. Ez az egyik pillér. A másik pillér az a beszédtechnikai pillér, vagy színpadi beszédpillér, amikor logopédusok, beszédtanárok foglalkoznak a fiatalokkal, azért, hogy olyan eszközöket tudjanak a kezükbe adni, amelyekkel ők aztán sokkal könnyebben tudnak hangot képezni, vagy akár fölhívják a figyelmet, hogyha figyelmüket, amennyiben van bármilyen beszédhiba, hogy ezen dolgozzanak, és nyilván adnak nekik gyakorlatokat is, amivel dolgozni tudnak ezen. És a harmadik, az pedig az egyéni foglalkozás, ez a face-to-face, amikor egyéni mentorok, versfelkészítő tanárok foglalkoznak a fiatallal, készítenek el egy-egy szöveget, amelyet el kell mondani, így ahogy mondtad, a táborban is, hiszen van egy házi bajnokságunk, utolsó előtti nap, amikor, hát ez tulajdonképpen ez egy versmondó, vers és prózamondó verseny, amikor szintén korosztályokban elmondják a szövegeiket, és a zsűri meghallgatja őket, és utána nyilván meg is ajánlja. ajándékozza, valamint ezekkel a szövegekkel készülhetnek az adott évi vers és prózamondó versenyekre, tehát már úgy jönnek ki a szépszótáborból, hogy minimum egy szövegük lesz, amivel majd tudnak menni bármelyik versenyre, hiszen szeptemberben elindulnak a vajdasági vers és prózamondó versenyek, Bács-Fekete-hegyen, Topolyán, Csókán, utána ismét Bács-Fekete-hegyen, de hát Zentán, tehát hál' Istennek azért van sok lehetőség, ahol megmutatkozhatnak.
4: És milyen jó, és az is, hogy itt azért neves előadók, neves oktatók tartják az órákat, ha fogalmazhatok így a résztvevőknek. Lehet-e már tudni neveket, hogy kik lesznek idén?
5: Igen, el tudok mondani néhányat, szintén a teljesség igénye nélkül, mert a jelentkezés még mindig tart, és ez mindig úgy néz ki, hogy aztán július 15-én zárul a jelentkezés, akkor látjuk azt, hogy pontosan hány oktatóra van szükségünk. Eddig 4 csoportvezetőnk van, tehát 4 oktató csoportvezetőnk van. A legfiatalabbakkal Kőműves Saba Bence, a gyermekszínház ifjú színésze foglalkozik. Ő egyébként a Szép Szó táborokban cseperedett fel. Az 5.-6. osztályosokkal Vörös Imelda fog dolgozni, aki szintén a gyermekszínházból jön. A 7.-8. dr. Patonai Anita, ő Budapestről érkezik hozzánk, ő a Káva kulturális műhelynek volt nagyon sokáig az egyik színész drámatanára, most pedig szabadúszó, kiváló szakember, ő a 7.-8. fog dolgozni, és a középiskolásokkal pedig Kalmár Zsuzsa, a Szabadkai Népszínház színművésze. Tehát ez már szerintem önmagában is egy nagyon eminens társaság. Az oktatók közül talán Anita az, aki még nem járt a Szép Szó táborban, a többiek már sokat dolgoztak a fiatalokkal, és hát nyilván a mi szempontunkból is nagyon fontos az, hogy olyan művészt keressünk föl, aki azért dolgozik gyerekekkel, dolgozik fiatalokkal, van kapcsolódási pontja hozzájuk, és hát eddig ez a 4 ember, én azt gondolom, hogy egy garancia a jó táborra, ha ezt így el lehet előre lehet inni a medve bőrére. Ugyanakkor a beszédtanáraink pedig Bede Noémi, ő logopédus, aki szintén a Szép Szó táborokban növekedett fel, valamint Rafai Telecski Ágnes, aki szintén Szép Szó táboros volt, és pillanatnyilag az Újvidéki Színművészeti Akadémia tanára, beszédtanára, és az egyéni versfelkészítésben pedig Barta Júlia, Szatmári Melitta, Basigy Gréta, és gondolkodom, Dupák Fanni segítenek nekünk, Krizsán Szilvia, és akkor ez tényleg a teljes igénye nélkül, mert nincs előttem most a lista, de hát azt azért nagyon-nagyon büszkén elmondhatom, hogy az imént néztem meg a jelentkezési táblázatot, és 61 jelentkezőnk van eddig, és még mindig van 2 hét a jelentkezés lezártáig, úgyhogy az idei 2026-os év az egy nagyszerű és nagy érdeklődésre számot tevő tábor lesz. Ennek nagyon örülök, és külön megszámoltam a középiskolásokat, ők 11-en vannak eddig, ami szintén egy kiváló szám, és van egy egyetemistánk is, mert a tavalyi évben úgy alakult, hogy egy darab középiskolásunk volt. Belefutottunk egy picit a fesztivál szezonba. Most igyekeztünk idén ezért is egy héttel hamarabbra hozni a tábor időpontját, hogy ne fedje a fesztiválokkal, bár én azt gondolom, hogy nyáron már annyi fesztivál van, hogy ez nagyon nehéz így megoldani, de én nagyon hálás vagyok azoknak a fiataloknak, akik ismét jönnek és visszajönnek, hiszen azért a táborozók 80% azért visszajáró.
4: Mikor lesz pontosan a tábor?
5: A tábor idén augusztus 1 és augusztus 8 között kerül megrendezésre a Kishegyesi Kátai tanyán, és mindenében vannak kísérő programjaink is, tehát olyan programok, amelyek egy picit azért lazítják ezt a keretet. Az idejében lesz a Tatabányai Orfeusz Társulattal egy közös verses előadás. Az elmúlt években a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete és a Tatabányai Orfeusz Társulat többször vendégszerepelt egymásnál. Úgy éreztük, hogy idén megért a helyzet arra, hogy legyen egy közös előadás, úgyhogy már elsőjén kezdünk, második, a harmadikán délután már bemutatjuk ezt az előadást, valamint én nagyon szeretnénk, és már el is indultak a megbeszélések, de még nincsenek szárba, szóval elsőjén kezdünk, második, a harmadikán délután már bemutatjuk ezt az előadást,

0: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk a saját költőinkkel is, és azért is, mert azt is gondolom, hogy kiválóan írnak, és nagyon jó versek születnek itt a Vajdaságban.
1: Teljesen egyetértek, és milyen jó, hogy vannak visszatérő gyerekek is a táborban, és az is, hogy ez a tábor szerintem nem csak magának a gyerekeknek, hanem az oktatóknak is egy, hogy is fogalmazzak, egy olyan hét, ami különleges mindenki számára. Így egy picit még arról is beszéljünk, hogy azért itt azon kívül, hogy ugye verset mondanak, tanulnak, szövegekkel foglalkoznak, itt más készségek is erősítve vannak. Például gondolok itt arra, hogy a kiállás, akár az önbizalom növelése, van ilyen hatása a tábornak?
0: Igen, azért az látható, hogy ha követi az ember a gyerekeket évről évre, vagy akár az év során is, hiszen azért többször találkozunk, hogy hogyan fejlődik egy-egy gyerek. És én mindig elmondom azt, hogy az is nagyon fontos, hogy amikor a szülő behozza a tábor kezdő napján a gyereket, hogy azért ne ugyanazt a gyereket kapja vissza. Tehát egy picit azért mutasson valamilyen fejlődést, és én azt hiszem, hogy ez legalábbis eddig látható volt. Mindenképp, ami szerintem alap, az a szociális és szocializációs készség, ami egy ilyen táborban elindulhat. És utána természetesen, amiket te mondtál, a kiállás, a megszólalás, az, hogy, és itt nem is kell kötelezően szépirodalmi tolmácsolásra gondolni, amikor az ember több éven keresztül fog foglalkozik ezzel, akkor sokkal könnyebben fog majd megszólalni, akár egy mikrofon előtt, vagy akár közönség előtt, egy olyan közeg előtt, amit nem ismer. Tehát sokkal könnyebben tudja majd ezeket a stressz helyzeteket megoldani, átugrani, mert lesz benne gyakorlata. És amikor hasonló érdeklődésű gyerekek vannak együtt ennyien, akkor ők csak erősítik egymást, azt hiszem. És természetesen ők is gyerekek, meg nyilván szabad idejükben ők is rengeteget bújják a mobiltelefont is, meg minden mást, de ilyenkor az egy hét során, igen, ezt nem is mondtam, hogy itt a mobiltelefont azt elkérjük megőrzésre, nálunk marad, és mindig ebéd után kapják el a gyerekek, hogy jelentkezzenek az otthoniaknak, de itt most inkább a könyvekről, a nyomtatott ívekről, és a versekről és prózákról szól a történet, mint inkább az online térről, de én azt hiszem, hogy ezt a játékszabályt ezt nagyon könnyen elfogadják ők is.
1: Biztos vagyok benne, hiszen azért itt program hátán születik a táborban minden olyan fontos, és hát hogy is fogalmazzak, érték, amit itt képviseltek ti. Így a beszélgetésünk végéhez közeledve egy kicsit a gyakorlati tudnivalókat is említsük meg, tehát azt már mondtuk, hogy július 15-ig lehet jelentkezni, de hogyan történik ez a jelentkezés, illetve mennyibe kerül, mit tartalmaz a részvételi díj?
0: Jelentkezni a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet honlapján lehet, a kezdőlapon megtalálható a tábor felhívása. Amennyiben nem találja meg az érdeklődő, akkor nyugodtan írjon a vmve.versmondo@gmail.com címre, és mi elküldjük neki az online jelentkezési űrlapot, amelyet ha kitölt, akkor már megjelenik a táblázatban, és onnantól kezdve mi látjuk azt, hogy kijelentkezett. Hamarosan küldeni fogjuk az információkat is a jelentkezőknek, de hát erről különösebben nem beszélnék. A tábor 140 euró dinár értéke, tehát itt ugye szombattól szombatig tart a tábor, tehát ez 7 éjszaka, vagy 8 nap, 7 éjszaka, és ez az összeg, ez a fiatal szállását és étkezését fedezi, minden mást a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete biztosít, vagy támogatásokból, vagy adományokból, pályázatokból, úgyhogy ki is kell hangsúlyoznom, hogy nagyon hálásak vagyunk minden pályázati támogatásért, és nagyon örülünk annak is, hogy a pályáztatóink is fontosnak tartják azt a munkát, amit mi végzünk, hiszen ezt azért különösen aláhúznám, hogy tulajdonképpen a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete mint ahogyan hasonló sok-sok civil szervezet önkéntesekből áll, olyan pedagógusokból és művészekből, akik a szabad idejüket áldozzák fel azért,

0: hogy valamit külön teremthessenek, adhassanak a fiataloknak, és itt számunkra nem, tehát a fizetség az nem az anyagi fizetség, hanem az a fajta közös értékmentés, amit mi együtt csinálunk.
1: Én nagyon remélem, hogy ez a beszélgetés után, ha szülők hallgatták az interjúnkat, akkor beiratják majd, vagy hát elküldik ebbe a táborba a gyerekeiket, és remélem, hogy ezzel is egy kicsit, hogy is fogalmazzak, felkeltettük az érdeklődését a hallgatóknak a tábor kapcsán. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Hajvert Ákosnak, sok érdeklődőt, még több érdeklődőt, és jó hangulatot kívánok.
0: Nagyon szépen köszönjük, és várjuk a jelentkezőket.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami számít, egy helyen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en. Búcsúzunk a délelőtti óráktól, hamarosan híradó, majd a folytatásban lesz árfolyam információ, de a mai Pannoner TV műsorát is ismertetem majd önökkel. Továbbá pedig a nyárhangoló fesztivál borutcájába is betekintünk, mégpedig oly módon, hogy Méhes Béla, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnöke érkezik a stúdióba, és megosztja velünk, hogy milyen borokkal és gasztronómiai különlegességekkel várják majd a látogatókat Palicson. Tartsanak velünk a folytatásban!

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Információk, zene és ön.
1: És a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Ősszel egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok. Zajlik a bizalomépítés folyamata a VMS és a Tisza párt között, mondta a VMS elnöke az SMR műsorában. Folytatódnak a foci VB egyenes kieséses meccsei. Tegnap Németország és Hollandia is búcsúzott a tornától. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, erősítette meg Siniša Mali. A pénzügyminiszter kiemelte, egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok. A több mint 600 millió euró értékű intézkedéscsomagot Alekszandr Vučić szerb elnök jelentette be hétfő este. Balogh Sárát hallják.
2: Amennyiben az idei gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, az év végéig jelentős béremelésre és nyugdíjemelésre is sor kerülhet, kezdte tájékoztatóját a szerb elnök. A pontos mértéket egyelőre nem közlik, már csak megalapozott adatokat kívánnak nyilvánosságra hozni.
3: Do kraja szeptembra verujem najkasnije.
2: Szeptember végéig, de legkésőbb október elejéig, tehát 90 napon belül összesen 1.663.000 nyugdíjasunk lesz. Erre a célra pontos adatok szerint 377,2 millió eurót különítünk el. Hogy ne legyen félreértés, ide azok a nyugdíjasok tartoznak, akik a minimális nyugdíjat, tehát 31.902 dinárt kapnak. Kik ezek a nyugdíjasok? Ide tartoznak a mezőgazdasági nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja 24 ezer dinár, továbbá az önálló vállalkozók, valamint azok, akiknek nincs 15 év munkaévük, vagy még nem töltötték be a 65 évet. Az államfő ismertette a támogatás második kategóriáját is. Azok a nyugdíjasok, akik 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjat kapnak, 27.500 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Azok, akiknek a juttatása meghaladja az 56.851 dinárt, azok 20.000 dináros egyszeri támogatást kapnak. A szociális segélyben részesülők 25.000 dináros egyszeri segélyt kapnak. A gyermekpótlékban részesülő családok esetében a támogatást gyermekenként folyósítják. Minden egyes gyermek után 25.000 dináros egyszeri segélyt fizet ki az állam. Az államfő kitért a veteránok támogatására is. A harcosi pótlékban részesülők 25.000 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Emellett valamennyi veterán 10.000 dináros egyszeri állami támogatást kap. Bejelentette, hogy az állam 30.000 darab egyenként 10.000 dinár értékű üdülési utalványt is biztosít. Ezekre minden olyan nyugdíjas jogosult lesz, akinek havi nyugdíja nem haladja meg a 80.000 dinárt. Vučić bejelentette, hogy az állam jelentősen csökkenti a vényköteles gyógyszerek után fizetendő önrészt. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek jelenleg 5-6 ezer dinárba kerülnek, mostantól mindössze 2 ezer dinárba fognak kerülni. Képzeljék el azt a nyugdíjast, aki havonta 12 ezer dinárt költ ezekre a gyógyszerekre, most csak 4 ezer dinárt kell majd fizetnie. Ez olyan, mintha nyugdíja 8 ezer dinárral emelkedne. A szerb elnök a vidéki egészségügyi ellátás fejlesztéséről is beszélt. Közölte, hogy az állam már 10 mobil rendelőt vásárolt 225 millió dinár értékben, és folyamatban van további 20 beszerzése, mintegy 4 millió euró értékben. A mobil rendelőket több településen helyezik majd üzembe. Siniša Mali szerb pénzügyminiszter is megerősítette Alekszandr Vučić szerb államfő hétfői bejelentéseit. Tehát augusztus 1-től csökkent több gyógyszer ára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok.
1: 3-4 hónapon belül előrehozott választásokat tarthatnak Szerbiában, és a politikai kampány úgy tűnik már el is kezdődött. Miközben a hivatalos döntésre várunk, a Faktor Plusz ügynökség friss közvéleménykutatást készített. Továbbra is a szerb haladó párt a legerősebb politikai erő az országban. Az SHP, a Szerbiai Szocialista Párttal és a hatalmat támogató kisebb pártokkal együtt 47,1%-os támogatottsággal rendelkezik. Őket a diáklista, vagyis a Student Slovenská Lista követi, amely még nem hozta nyilvánosságra, hogy kik fogják képviselni és milyen programmal indul. Ők a lakosok 30,7%-ának támogatását élvezik, és ezzel a második politikai erő az országban. A Faktor Plusz ügynökség igazgatója Vladimir Pécs elmondta, úgy véli, az ellenzéken belüli megosztottság létezik, de a diáklistán belül egyelőre nem mutatkozik meg. A VMS és a Tisza párt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Az interjúban a kötelező sorkatonasság tervezett visszavezetéséről is beszélt, illetve a közelgő szerbiai választásokról is szó esett. Brasnyó Zoltán összeállítása.
0: Dr. Pásztor Bálint szerint továbbra is épül a bizalom a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tisza párt, illetve az új magyar kormány között. A VMS elnöke brüsszeli látogatásán a Tisza párt mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk európai parlamenti képviselőivel is egyeztetett. A tárgyalásokon szó esett Szerbia-Európai Uniós csatlakozásáról, a szükséges reformokról, valamint arról is, miként lehetne erősíteni Vajdaság jelenlétét és érdekképviseletét Brüsszelben. Elmondta, támogatják a külhoni támogatások átvilágítását, mert meggyőződésük, hogy a vajdasági magyar intézmények átláthatóan működnek, és fontosnak tartják, hogy a vizsgálatok lezáróta után a támogatások zavartalanul folytatódjanak.
4: 2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra jutott, ugyanilyen átvilágításra sor került, és éppen ezért nekünk az az érdekünk, hogy ez minél előbb elkezdődjön, el is kezdődött már tudomásunk szerint, és hogy minél gyorsabban befejeződjön, minél átfogóbb legyen, és azt követően tiszta lappal lehessen indulni, lekerüljön a vajdasági magyar intézményekről, hiszen ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségről szól elsősorban, a gyanúnak az árnyéka, hiszen akár az oktatásról, művelődésről, tájékoztatásról van szó. Itt olyan intézményekről beszélünk, amelyek évek, évtizedek óta nagyon sok ezek közül, 3 évtizede vagy több mint 3 évtizede működik. Becsületes emberek látják el a feladataikat nap mint nap annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség a szülőföldjén boldogulni tudjon.
0: A VMS elnöke elmondta, egyelőre nem ismeri személyesen a határon túli magyarokért felelős új helyettes államtitkárt, Kollai Istvánt, ugyanakkor levélben gratulált kinevezéséhez és Vajdaságba is meghívta. Fontosnak tartja, hogy a helyettes államtitkár személyesen is megismerje a vajdasági magyar közösség intézményrendszerét és az elmúlt évtizedek eredményeit. Dr. Pásztor Bálint továbbá megerősítette, a VMS továbbra is ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetését, mert az nem tükrözi a vajdasági magyar közösség akaratát, és tovább erősítheti az elvándorlást.
4: Nem gondolom azt, hogy 6 mandátummal meg fogjuk tudni azt akadályozni, hogy bevezetésre kerüljön a sorkatonai szolgálat, de a következő hónapokban azon fogunk ügyködni, hogy megnézzük, hogy egyrészt a civil szolgálat milyen módon lesz teljesíthető, és milyen könnyebbségeket fog jelenteni, mert bő 20 évvel ezelőtt is a vajdasági magyar fiataloknak a nagy része a civil szolgálatot választotta. Emellett pedig azt kell megvizsgálni a kettős állampolgárok számára, és ez nem kizárólag egy szerb-magyar ügy, hiszen sok más vonatkozásban léteznek kettős állampolgárok Szerbiában. Milyen más szabályok lehetnek érvényben?
0: A VMS a közelgő szerbiai választásokon is önállóan indul, mert elsődleges célja a vajdasági magyar közösség politikai önállóságának és parlamenti képviseletének megőrzése, mondta dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, a párt továbbra is folyamatosan jelen van a közösségekben, és a kampány során is a vajdasági magyarok bizalmának elnyerésére törekszik. A VMS elnöke arról is beszélt, hogy folytatódnak a vajdasági fejlesztések. Megkezdődött a Majsai úti körforgalom építése Szabadkán, Topolyán pedig megújult a Vénusz uszoda. A VMS 32. évfordulója kapcsán hangsúlyozta, hogy a párt legfontosabb küldetése ma is a vajdasági magyar közösség megmaradásának, összefogásának és érdekeinek képviselete.
1: Sport. Brazília bejutott a labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A dél-amerikai együttes hátrányba került ugyan az első félidőben, de a másodikban kiegyenlített, majd a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a VB kieséses szakaszában, és a 8-döntőben folytathatja. A brazilok a legjobb 16 között az elefántcsompart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este New Yorkban. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot, míg a legutóbb negyedik marokkói válogatott szintén 1-1-es döntetlen után büntető párbajban 3-2-re legyőzte a hollandokat. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában. Marokkó ugyanazon a napon a társ házigazda Kanadával találkozik Houstonban. A labdarúgó világbajnokság küzdelmei további mérkőzésekkel folytatódnak. A program mai első találkozóján 19 órától Elefántcsontpart és Norvégia lép pályára. Ezt követően 23 órakor Franciaország és Svédország méri össze erejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 3 órától rendezik, amikor Mexikó Ecuadorral találkozik. Bejutott a Wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában Novák Djokovic, miután hétfő este Londonban az első fordulóban 6-4-5-7, 6-4-6-4 arányban legyőzte a kínai Wu Yibinget. A szerb teniszező a második fordulóban Stefanos Tsitsipas ellen lép pályára. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Ülésezett Újvidékváros képviselőtestülete Szent Péter és Pál napi búcsú volt Kispiacon. Ma indul a Vezes kipihenten elnevezésű kampány Szerbiában, és Nikola Tesla napokat szerveznek Szabadkán és Szegeden. Jönnek a részletek. Ülésezett Újvidékváros képviselőtestülete egyebek mellett elfogadták a város 2025 évi költségvetésének zárszámadásáról szóló javaslatot, valamint területrendezési tervekről is döntöttek. Pető Attila tudósít.
5: Újvidékváros képviselőtestülete a hatályos jogszabályok szerint június végéig kell, hogy elfogadja egyebek mellett a 2025-ös évre vonatkozó költségvetésének zárszámadását, valamint a város területrendezési tervét is. A hétfő ülésen a Vajdasági Magyar Szövetség támogatta a város költségvetésének zárszámadásáról szóló javaslatot. Kis Gyula a VMS újvidéki önkormányzati képviselője.
6: A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ újvidéki színház évi költségvetése is fontos számunkra. Civil szervezeteknek a 2025-ös évi tevékenysége, amelyek a magyar programokat szerepeltették. Itt kiemelném még tovább az egyházi épületek felújítását, és ami szépen realizálódott a 2025-ös évben.
5: Mladen Cvjetić, a Szabad Polgárok Mozgalmának képviselője szerint az újvidéki költségvetés problémás szerkezetű, mivel nagy része folyókiadásokra megy el, kevés jut fejlesztésekre, és a rendszeresen átvitt többletek is torzítják a pénzügyi képet. Az ellenzék képviselői az ülés előtt tartott sajtótájékoztatón közölték, hogy kezdeményezték a Duna folyópartjának védelméről szóló nyilatkozat elfogadását. Mivel ezt a javaslatot elutasították, a Kréni Proméni mozgalom képviselői bejelentették, hogy nem vesznek részt az ülés munkájában. Stefan Babic a Kréni Proméni újvidéki önkormányzati képviselője. Nyilatkozatunk a szerb haladó párt által az Újvidék a vizen és a Riverside projekt keretében beépítésre szánt területre vonatkozik, ahol betonépületek és luxus lakóparkok építését tervezik. A mi elképzelésünk Újvidékről más, azt szeretnénk, hogy ez a városrész zöld, védett övezet maradjon, amely a sportot, a kultúrát és a szabadidős tevékenységeket szolgálja. Zsárko Micsin, Újvidék polgármestere a projekttel kapcsolatban közölte, hogy minden észrevételt megvizsgál az illetékes bizottság a keddi nyilvános ülésen. A zárszámadással kapcsolatban elmondta, hogy az előző évben a költségvetést megfelelően tervezték meg, mivel a bevételek több mint 100%-ban teljesültek, míg a kiadások 90%-ban. Ez a különbség azt mutatja, hogy többlet keletkezett, amely gyakorlatilag közel 5 milliárd dinárt tesz ki, és amelyet a következő évben lehet majd felhasználni. Ez a többlet lehetővé teszi új fejlesztések tervezését, új iskolák, óvodák és utak építését. Mindent, amit eddig is csináltunk az újvidékiek jólétéért. A polgármester bejelentette azt is, hogy a közeljövőben egy nyitott könyvtárat szeretnének létrehozni a Limáni Parkban. Az ülésen több mint 50 napi rendi pont szerepelt, köztük a városi kulturális intézmények működéséről szóló jelentések, valamint döntések a városi ingatlanok tartománynak történő átadásáról.
1: Ünnepi műsorral zárult a Szent Péter és Pálnapi búcsú kispiacon. A település számára ez a nap kiemelt jelentőségű, hiszen hagyományosan az aratás ünnepéhez kapcsolódik. A kulturális műsor mellett ezúttal is köszöntötték az elmúlt egy évben született kispiaci babákat. Szabó Reginát hallják.
7: A nagy hőség ellenére hamar megtelt a kispiaci művelődési ház. A színpadon a legkisebbektől a felnőttekig néptáncosok és népdalénekesek léptek fel, a nézőtéren pedig kispiaciak és környékbeliek is együtt ünnepeltek. A Péter Pál napi programhoz idén is kapcsolódott a 7. gyermek és ifjúsági néptánc találkozó.
8: A gyerekek mindig aktívak, segíteni kell abban, hogy ezt meg is éljék, és ők mindig nagy örömmel vesznek részt mindenhol. Ide már rendszeresen járunk kis piacra, és nem csak azért, mert falunap van, vagy meg vagyunk hívva, én is kispiaci vagyok, és egy kicsit a szívem ide húz, úgyhogy igyekszünk minden évben megjelenni.
7: Bár Vajdaságban már javában tart a búza aratása, a néphagyomány szerint Szent Péter és Pál napja jelöli az aratás kezdetét. A hagyomány úgy tartja, ilyenkor megszakad a búza töve, és kezdetét veszi a valódi nyár.
9: Péter Pál a templomunk védőszentje, és valamikor réges-régen, ugye a faluban az egyik úgymond a legrégebbi és a legnagyobb ünnep volt, ugyanis abban az időben, amikor még az időjárási viszonyok mások voltak, tulajdonképpen ezt a hatalmas ünnepet, amikor a templom ugye védőszentet kapott, megünnepelték egy búcsú keretein belül, majd utána kezdődött az aratás, ami abban az időben több hónapot tartott, ugye kézzel arattak, és ugye azok a technológiával nem olyan gyorsan történt, mint most.
7: Varjú Potrebics Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja beszédében kiemelte, örömmel tér vissza minden évben kispiacra, a falunapra, és bizakodásra ad okot, hogy a születendő gyermekek száma alapján az óvodai és iskolai csoportok a jövőben is megtehetnek.
10: Az, hogy ezen a napon önök ünneplik, ugye a Péter Pál ünnepét ünneplik, a 7. gyermek és ifjúsági néptánc találkozót magáért beszél, ennek a közösségnek összetartó ereje van. De ami számomra a legnagyobb öröm az, hogy egy év elteltével, amikor utoljára jártam itt, azóta 15 pici gyermek megszületett ebbe a faluba. Ami nekem azt bizonyítja, hogy ez a falu élhető, ebben a faluban vannak olyan tartalmak, amiért a családok itt maradnak és gyermeket vállalnak.
7: A falunap egyik legszebb pillanata a baba köszöntő. 15 szülő érkezett kisgyermekével, akiket ünnepélyes keretek között ajándékoztak meg.
1: Vezes kipihenten címmel mától indul a Szerb Közlekedésbiztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek a közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedett a forgalom, különösen az országúton áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé. Ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez. Vékó Csurcsic, a Közlekedésbiztonsági Ügynökség igazgatóhelyettese.
11: A fő üzenet az, hogy minden 2 órában tartsunk szünetet, minimum 15 percet, hogy kinyújtózzunk, hogy gyakran hidratáljuk magunkat, hogy eljussunk oda, hogy koncentráltak vagyunk, amikor járművet vezetünk a közlekedésben az úton, kipihenten, kialudtan, egészségesen. És ami a legfontosabb az indulás előtt, az az, hogy felkészítsük a járművet, feltérképezzük az útvonalat, és felkészítsük önmagunkat. Hivatalos autószerviznél ellenőrizzük a saját járművünket, a klímaberendezés, a fékrendszer és minden egyéb szerkezeti egység működőképességét, amelyek hozzájárulnak a biztonsághoz, hogy elkerüljük a további stresszt az utazás során.
1: Határon átívelő Nikola Tesla napokat szerveznek Szabadkán és Szegeden. A program július 3-án pénteken Szabadkán indul, ahol képkiállítás és egy Tesla életművéről szóló panelbeszélgetés várja az érdeklődőket. A programsorozat második napján Szegedre várják az érdeklődőket. A szervezők kiemelték, hogy a program résztvevői soron kívül léphetnek át a határon. A programsorozat vajdasági villanyautós találkozóval, valamint kulturális és gyermekprogramokkal kapcsolattal zárul. A szervezők hangsúlyozzák, hogy Szerbiában ez az egyetlen ilyen jellegű esemény, ezért fontos, hogy az egész ország területéről érkezzenek résztvevők, hogy minél többet tudhassanak meg az elektromos autókról. Péter Otto a szervezőbizottság tagja.
12: Mi a határt soron kívül fogjuk átlépni, úgyhogy ezzel nem lesz semmi gond. Jöjjenek minél többen a polgárok, fontos, hogy első kézből tudnak meg nagyon sok információt, mit jelent egy elektromos autót tulajdonosának lenni, üzemeltetni, tölteni, amikor nagyobb vagy kisebb utakra megyünk, mi a fontos. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon érdekes téma minden szempontból, politikailag, gazdaságilag. Ugye a következő autót, amikor az emberek elkezdik tervezni, hogy mit is vegyek, én mindenkit biztatok arra, hogy legalább gondolják végig azt, hogy esetleg legyen elektromos autó.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
5: Időjárás.
1: Szabadkán jelenleg 39,5 fok van. Szerbiában ma általában 36 és 40 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. Ugye Szabadka környékén 39-40 fok valószínű, 39,5 van jelenleg. Szerdán időjárás változás várható a nap végén. A csütörtökre virradó éjszaka az ország északi és nyugati részén, csütörtökön pedig már máshol is helyenként rövid ideig tartó heves zivatarok alakulhatnak ki. Nagy mennyiségű csapadék hullhat rövid idő alatt, erős vagy viharos szél kíséretében, helyenként jégesővel. Holnap még 33 fok valószínű, csütörtöktől azonban már 30 fok alatti nappali csúcshőmérsékletekre lehet számítani.
13: Hogy ne maradjon le semmiről,
1: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
14: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
14: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
15: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Reklámot hallottak.

0: akkor, akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
2: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
3: Június 30-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 33 dinár 9 para, a svájci frank 127 dinár 24 para, az angol font 136 dinár 30 para, az amerikai dollár pedig 103 dinár 3 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelő Szülő Szeretnék Lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
5: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: A régi idők slágerei.
6: A régi idők slágerei.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
5: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Velünk teljes lesz a kép. Részletről részletre.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként a 107,1-en. Mozaik.
1: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain. 12 óra 41 a pontos idő, és hát ez időtájt mindig a Pannoner TV műsorát ismertetem önökkel, ez most sem lesz másképp. Ha kíváncsiak arra, hogy mi lesz ma látható a TV képernyőjén, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. Tehát a Pannon televízióban 16 órától fit percek, majd utána tanuljunk szerbül, és 17 órától pedig közelkép benne a palicsi magyar sokadalom. 17 óra 30 perctől híradó, utána zenezóna, majd kalamár is, és 19 óra 30 perctől pedig szubjektív, melynek vendége Lantos Lajos, a Verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület elnöke, hiszen a Kultúregyesület plakettéiban részesült. 20 órától híradó, majd utána egy portréfilm Mikulás Ferencről, a 101 magyar népmese címmel, 21 óra 35 perctől pedig kincses ládánk, benne pedig völgypartot tudják megismerni, 22 óra 55-től pedig zenezóna, Pannon Televízió zenei műsora és híradó ismétlés lesz látható 23 óra 55 perctől a műsorban. Ez lesz tehát a televízióban, rádiónkban pedig most egy újabb

Órát zárunk, de tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a következő órában Méhes Béla lesz a vendégünk, mégpedig a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnöke, akivel a Nyárhangoló Fesztivál egyik kihagyhatatlan helyszínéről, a Borutcáról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es
0: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A kormány új, az életszínvonal javítását célzó intézkedéscsomagjának részeként augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, mondta Siniša Mali. Szerbia pénzügyminisztere kiemelte. Azok a nyugdíjasok, akik a minimál nyugdíjat, vagyis 31 ezer dinárt kapnak, 35 ezer dinár egyszeri támogatásban részesülnek. Az átlag, vagyis a mintegy 57 ezer dináros nyugdíjjal rendelkezőknek 27 és fél ezer dinárt utalnak. Az átlag feletti nyugdíjban részesülők 20 ezer dinár egyszeri támogatásra számíthatnak. Mindez mintegy 1 millió 663 ezer szerbiai nyugdíjast érint. Az intézkedés az új szociális csomag része, amelynek célja a lakosság megélhetési terheinek enyhítése. 3-4 hónapon belül előrehozott választásokat tarthatnak Szerbiában, és a politikai kampány úgy tűnik már el is kezdődött. Miközben a hivatalos döntésre várunk, a Faktor Plusz ügynökség közvéleménykutatást készített. Továbbra is a Szerb Haladó Párt a legerősebb politikai erő az országban. Az SHP, a Szerbiai Szocialista Párttal és a hatalmat támogató kisebb pártokkal együtt 47,1%-os támogatottsággal rendelkezik. Őket a diáklista, vagyis a Studentska lista követi, amely még nem hozta nyilvánosságra, hogy kik fogják képviselni és milyen programmal indul. Ők a lakosok 30,7%-ának támogatását élvezik, és ezzel a második politikai erő az országban. A Faktor Plusz ügynökség igazgatója Vladimir Pejic elmondta, úgy véli, az ellenzéken belüli megosztottság létezik, de a diák listán belül egyelőre nem mutatkozik meg. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány. Júniusban összesen közel 13 ezer euró segítség érkezik a rászorulóknak. Az összeg mintegy 60%-át ismét a beteg gyerekeknek ítélték meg. A támogatás egészségügyi és egzisztenciális nehézségekkel küzdőknek, súlyosan beteg gyerekeknek és fiatal tehetségeknek nyújt segítséget ebben a pályázati körben. Az Alapítvány igazgatóbizottsága július végén ismét ülésezni fog. Súlyos közlekedési baleset történt a Ruma és Ürök közötti útszakaszon. Egy ember a helyszínen azonnal meghalt, egy másik pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, amikor frontálisan összeütközött két teherautó. A Mitrovicai rendőrkapitányság közölte, hogy az ütközés következtében az egyik tehergépkocsi kigyulladt, és a járműben egy férfi holttestét találták meg.
4: Sport.
5: A labdarúgó világbajnokság küzdelmei további mérkőzésekkel folytatódnak. A program mai első találkozóján 19 órától Elefántcsont part és Norvégia lép pályára. Ezt követően 23 órakor Franciaország és Svédország méri össze erejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 3 órától rendezik, amikor Mexikó Ecuadorral találkozik.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén most már 40 fok van, a folytatásban is marad a hőség és a változóan felhős égbolt mellett a napsütés. A mai 40 fok után holnap 33-34 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, csütörtökön pedig 30 fok alatt alakulnak a maximumok.
4: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
6: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: 13 óra után járunk, most már köszöntöm a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is, itt a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Az adásban technikus váltás is történt, Váradi Valentin után mostantól Szabó Tibor figyel és ügyel az adás gördülékeny menetéért. Na de programok hátán program, ha fogalmazhatok így, hamarosan ismét benépesül a Palicsitó partja, hiszen július 9-e és 12-e között ismét megrendezik a Nyárhangoló Fesztivált, és a rendezvény egyik kihagyhatatlan helyszíne a Bor utca, ahol a vajdasági pincészetek kiváló borai, valamint gasztrokiállítók incsiklandó kínálata várja látogatókat. Hogy milyen borokkal, különlegességekkel és újdonságokkal készülnek idén a szervezők, arról Méhes Bélát, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnökét kérdezem itt a stúdióban. Jó napot köszöntöm a Mozaikban!
4: Jó napot kívánok, én is köszöntök minden egyes hallgatót.
3: Hát szinte minden fesztiválon, határon innen is túl is, a Bor utca nagy népszerűségnek örvend. Vajdaság mennyire borvidék?
4: Vajdaság, én azt gondolom, hogy nem kellően ismert a borainkról, és sokkal jobb boraink vannak, hogy fogalmazjak így, mert én is borászkodom is, mint amit elvártak, vagy amennyire ismertek voltunk az elmúlt időszakban. Persze régen ennek volt egy nagyobb ismerettség, akkor valahol ez az elmúlt pár 10 évvel ezelőtt ez egy kicsit lejjebb esett, és egy újabb, ha lehet szépen így fogalmazni, aranykorát próbálja élni, és hát nem titok ez sem, hogy ez az egyesület is pont ezért jött részre. Ez egy ernyő szervezet, ahol összefogja a vajdasági magyar borászokat, magyar borkedvelőket, akik szeretnének bort készíteni, vagy csak kedvelői a boroknak, és ezt valahol próbálja mindig egy magasabb szintre emelni. Talán, hogyha egy kicsit több ízbe lehetett ezt tőlem hallani is már a laboratóriumnak a létrejöttével kapcsolatban, ami tényleg emelte, és már érezhetően emelte a vajdasági boroknak a minőségét. És hogy mennyire borvidék? Hát én azt gondolom, hogy a Tarcalhegységtől a szabadkai homoki pusztákon, a telecskai dombos lösztalajos régión keresztül, vagy a Tisza mente borrégióról, hogyha beszélgetünk, igenis borrégió, és mindenféle bort meg lehet itt találni. Kinek mi a kedvence, ugye, és a borba az a lényeg, hogy mindenki megtalálja számára megfelelőt, olyan bort igyon, ami ízlik.
3: Igen, az elmúlt években Vajdaságban egyre többen foglalkoznak borkészítéssel, borászattal is, ahogy mondta is, hogy az egyesület is ennek céljából jött létre. Egyre több helyen találkozunk, akár borpincékkel is. Ezek közül idén hány borász mutatkozik be? Egyáltalán kik azok, akik bemutatkoznak idén a Bor utcában a Nyárhangoló Fesztiválon?
4: Nyárhangoló Fesztiválon tavaly jött először az az ötlet, hogy egyesítsünk egy-két rendezvényt, ugyanis tavaly évben látogatott el Vajdaságba az a Vándor rendezvény, ami a Budapest Agrárminisztériumnak az egyik Kárpát-medencei Vándor rendezvény, ez a Kincses Pince nevű rendezvény, és több helyen, ahol ezt már megrendezték úgy a Kárpát-medencébe, megmaradt magáz a Bor utca, és megmaradt az, hogy igenis egy-egy rendezvényhez párosítva ez egy nagyon szép és hangulatos történet tud kialakulni. Így történt itt is ez. A Nyárhangoló szervezőivel, a Szekeres Lászlóval közösen tavaly egy olyan jó szimbiózisba kerültünk a szervezés során, és meg tudtuk érteni egymást, hogy azt mondtuk mindjárt a rendezvény után, hogy miért ne folytatnánk, és miért ne folytatnánk a Palicsi tó partján, ugye a nagy terasz és a zenepavilon közötti teret miért ne raknánk be újból, hisz a két rendezvény, hogyha ezt lehet két rendezvénynek nevezni, nem zavarja egymást. Ez volt tavaly, és az idén pedig azzal folytassuk, hogy ez már egy rendezvény, tehát a Nyárhangoló mellé oda tartozik a Bor utca, igen, amit a vajdasági magyar borászok szerveznek, mint minden, vagyis több ilyen rendezvényt Vajdaság szerte, és hogy kik lesznek részt, kevesebb borászat lesz, mint a tavaly évben, hisz nem jönnek a Kárpát-medence számos részéről, de annál nagyobb szeretettel jönnek a vajdasági borászok, 8 borászat lesz jelen pillanatban jelen. Ez között különlegesség az, hogy megyborok is lesznek, hisz Vajdaságra több helyen készítenek megyborokat, lesznek majd olyanok, ami hűsítő italokat fognak kínálni, lesznek teljesen különlegességek, úgymond drága borok is, lesznek a nagyon nagy borászok is, lesz kisebb borászatok is, tehát nagyon színes lesz a skála, amivel itt találkozhatnak az ide látogatók, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy ez a program mellé nem, hogy elvettünk belőle, hanem hozzáadtunk, azzal, hogy a Rohanci programban résztvevő emberkék, vállalkozások még hozzá fognak tenni, hisz az egy gasztronómiai részt is magából el, tehát paprikát, őrölt paprikát is kóstolhatnak, csokoládé is lesz majd itt, de lesz almalé is, úgymond a borutcában sajtkészítők is, tehát sok mindennel találkozhatnak, és nem csak egy napot, ugye ami a program még, amivel bővült tavaly évben, ez 2 napos volt, az idejében pedig már 3 napos lesz.
3: Akkor el lehet mondani, hogy a jó borok mellé természetesen finom falatok is dukálnak, és hát lehet válogatni majd a különböző borok közül, ahogy elmondta, lesznek nagyon-nagyon különleges borok is. Mi a tapasztalat? Egyre többen keresik a helyi borokat?
4: Igen, azért keresik egyre többen, mert hogy jó minőségűek, tehát fogyaszthatóak, és mindenki szívesen kóstolja ezt meg, és tényleg jók a vajdasági borok. Tehát én ezt több helyen elmondom, és nem talán azért, hogy magunkat is dicsérjek, de megállják a helyüket a versenyeken. Látom az egyesületen keresztül, mert hogy az egyesület több helyre eljutassa, több versenyre eljutassa a borokat. Látom a borversenyeket itt Vajdaságban. Nagyon jól szerepelnek a boraink, és több helyen hoznak el nagy aranyérmeket, és dicsérik, és várnak bennünket, nem beszélve arról, hogy egyre több szakemberünket hívnak meg most már Magyarországra is, mert hogy az egyesületnek az is célja, hogy képezze a tagjait, tehát borbírói vizsgával is többen rendelkezünk, és hívnak meg bennünket bíráskodni pont ezért, hogy ezt a fiatalos, lendületes borokat tudjuk kínálni, könnyű borokat, amit sok esetben itt Vajdaságban nagyon jól felfedezhető az úgymond reduktív eljárással készült borok, és ezeket a fiatalok, a közönség, a fogyasztóközönség egyre jobban kedveli.
3: Talán ez a kérdésem most kapcsolódik a válaszához is, hogy nyilván egy szubjektív dolog az, hogy milyen a jó bor, mindenkinek más, de van erre egy recept, hogy milyen az az igazi, ami tényleg könnyen fogyasztható bor? Akár az állagát, ha nézem, az illatát.
4: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert itt az ember a szubjektivitását nem tudja mellőzni, és azt tudom erre mondani, hogy hangulatfüggő. Tehát mást iszik az ember, mikor egymaga van, mást kóstol meg, mikor fűnyíráskor szeretne esetlegesen egy fröccsöt meginni, más az, mikor egy társaságotgal együtt van, más az, mikor egy borkóstolón van, valamint más az, hogyha egy vacsora mellé, mondjuk rá egy nehéz vacsora mellé egy testes vörösbort szeretne kóstolni. Úgyhogy nehéz erre válaszolni, és azért jó ez a gasztronómiát tekintve, hogy több minden után kóstolhatnak bort, hogy megtalálják azt az élményt, hogy mennyire változik az a bor, hogyha egy falat zsíros kenyér után eszem meg, egy falat sajt után iszom meg a bort, vagy kóstolom, vagy esetleg egy csokoládéval próbálom párosítani, hisz már tartottunk ilyen borkóstolót is, ahol csokoládébor párosítás volt, és ott is meg lehet ezeket találni, ezeket az összhangokat.
3: Tehát akkor a nyárhangoló borutcájában erre lehetőség lesz, hogy kipróbálják az emberek a különböző borokat, és mindenki, hogy is szokták mondani, szemszáj ingerére ható borokat megkóstolhat. Egy picit arról is beszéljünk, ugyebár, hogy mit remélnek a borászok az idei évtől, hiszen azért a kánikula most nagyban befolyásolhatja majd a termést.
4: Változó az időjárás most Vajdaság szerte. Több helyen jelezték azt, hogy jeget is kaptak. Több helyen volt esőzés, például pont a topolyai környékén ott jég is volt, de volt olyan rész is, ahol csak eső volt. Tehát jó volt az idei évebből csapadékmennyiségből. Most egy hatalmas kánikula van. Hát ez mikor eső, kánikula, ez azért a megpróbára teszi a gazdákat, hogy hogyan tudják megvédeni a szőlőt. A napsütés, mindig azt szokták a laikusabbak mondani, hogy a napsütés az biztos, hogy sokkal nagyobb alkoholtartalmúak, sokkal édesebbek lesznek a borok. Hát ez nem minden esetben van így. Az a legrosszabb, és remélem, hogy ez nem következik be, mint tavaly előtt, hogy éjszaka sem hűlt le az idő. Tehát mikor nappal is nagyon meleg van, és éjszaka is nagyon meleg van, na, talán az egy nagyon rossz pillanat a boroknak. Az, mikor a tavalyi évben napközben azért volt napsütés, felmelegedett, éjszaka azért visszahűlt, tudott egy kicsit pihenni, úgymond a gyümölcs, az egy jó évjáratot tudott hozni. Eddig a szőlőnek, hogyha ez így marad, és még egy kis eső lesz, és utána csak napsütés, akkor azért számíthatunk arra, hogy nagyon jó borok lesznek. Persze, aki meg tudta védeni, és nem vert el a jégeső, hát eddig még olyan nagy problémákat nem jeleztek. Most a szárassággal igazából a homok kividéken küzdenek legjobban, tehát ott illan el leggyorsabban a nedvesség a földből, akkor van probléma.
3: Hát bízunk benne, hogy jó lesz az idei termés. Így a beszélgetésünk végéhez közeledve mondjuk el azt is, hogy kinek ajánlják leginkább a borutcát, miért érdemes ide kilátogatni, felkeresni a Nyárhangoló Fesztiválon.
4: A Nyárhangoló Fesztivált, hogyha végignézik és azoknak a programjait, akkor nagyon sok programot kínálnak a gyerekeknek, az arcfestéstől a játszó házakig, a különböző játszós programokig, foglalkozásokig, társas játékokon keresztül. Hát ez is valahol egy játék, csak talán a felnőtteknek. Itt is azt gondolom, hogy az mellett, hogy el lehet játszani úgy a gasztronómiai élménnyel, el lehet játszani egy kóstolóval a pohárba, és végignézni azt, hogy hogyan fordul meg, úgynevezetten mekkora viszkozitás ennek a bornak a pohárba, és így a testességét, hogyha így fejezzem ki magamat. Utána el lehet már a nap végére talán azt is nézni egymásra, hogy kire hatott arcfestésképpen ez a borkóstoló. Úgyhogy ez egy játékos kóstolás lesz, és felnőtteknek ajánljuk elsősorban. Természetesen elkísérhetik a gyerekek is ebbe az utcába, de én azt gondolom, hogy maga a szórakozás, egy jó kis leülős zene melletti beszélgetés, és itt a zene pavilon mellett nem csak kiállítás lesz, hanem egy folyamatos zenei történés. Valamint én ki kell, hogy emeljem mindenféleképp azt, hogy lesz egy mesterkurzusunk. Tavaly ez nagyon népszerű volt. Ezen 20-25 ember tud egy ilyen mesterkurzuson részt venni, ami pénteken és szombaton lesz. Ez egy külön benevezést igényel. Itt nem csak azzal ismerkedhetnek meg, vagy kóstolhatnak meg, hanem bemutatjuk a borokat. Tehát egy-egy borász saját maga az erre a kurzusra beküldött borokat külön be fogja mutatni, hogy miért készítette és hogy hogyan készítette, valamint adunk egy ilyen alapfokú borkóstolói kurzust is, hogy egy kicsit, ha már fogunk egy talpas borrat a kezünkbe, hogy ezt hogyan tegyük meg, és hogyan kóstoljuk, és hogyan játszunk ezekkel a borokkal.
3: Ott a helyszínen már lehet regisztrálni erre a kurzusra, vagy előtte kell?
4: Lehet regisztrálni a helyszínen is, és lehet regisztrálni előtte is. Meg fogják ezt találni a Facebookon, lassan beindul most már mindenféle reklám anyag. Meg fogják találni, hogy hogyan fog történni a poharak értékesítése. Jegyrendszer lesz, jegyeket kell vásárolni, hogy a borászok úgymond kimondottan a kiszolgálással, vagy az ott standnál megjelenő emberkékkel tudjanak foglalkozni, ne a pénzekkel, hanem ez sokkal egyszerűbb legyen. Haza lehet majd vinni a poharat, de vissza is lehet majd váltani. Mesterkurzus is lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy egész napos történés, aki kilátogat 5 órától éjfélig folyamatosan valamiménybe tud részt venni. Ugye a nagy színpadon folyamatos programok is lesznek, tehát táncház is lesz, zene is lesz, úgyhogy megtalálják magukat, valamint amit a tavalyi évben láttuk, egy kicsit közösségi térré fogjuk ezt varázsolni, ezt a zenepavilon körüli teret, jobban és több ember tud leülni és tényleg beszélgetni egymással.
3: Így legyen mindenféleképpen. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Mihes Bélának, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnökének, hogy itt volt velünk, hogy megosztotta velünk az információkat a Bor utcáról, amely a Nyárhangoló Fesztiválon lesz.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. Tehát 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, moda. Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az

0: Válasz a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

Nálunk minden terítékre kerül. Levendula kedvelők, figyelem, figyelem! Szombaton és vasárnap tartják meg a 13. jótékonysági levendula napokat a Vasutas település üzletközpontjában a Vajdasági Magyar Szövetség női fórumának szabadkai vasutas települési tagozata szervezésében. A rendezvény megnyitójának napján, tehát szombaton, 8 és 18 óra között várják a látogatókat, míg vasárnap 8 és 12 óra között. Ez alatt az idő alatt levendulás kézműves vásárral, vágott levendula virágokkal, de levendula olajjal és gasztronómiai ínyenséggel, illetve kézműveskedéssel is kedveskednek a szervezők a jelenlévőknek, a háttérben pedig francia sanzonokat is hallhatnak. Nos, aki teheti, vegyen részt az eseményen.

0: ami rólunk szól,
1: amiről Vajdaság beszél.
2: Információk, amikre támaszkodhat.
1: A 107,1-en.
3: 13 óra 48 a pontos idő, a mozaik végéhez értünk, ennyi fért mai műsorunkba, de a délutáni órákban is maradjanak velünk. Délelőtt a műsor vendége volt dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, a 14 órai híreket követően Mérleg Plusz rovatunkban a vele készült beszélgetést tudják visszahallgatni, ha lemaradtak volna. 16 órától híradó, majd zenei válogatás után, 18 órától Orosz Ildikó szerkesztő, muzsikál a mozi. Holnap reggel Búzás Zsuzsanna várja önöket, a műsorban szó lesz arról, a házassági szerződésekről pontosabban, ugyanis az elmúlt évtizedben a válások száma enyhe növekedést mutat, a vagyonmegosztás pedig gyakran elmélyíti a konfliktusokat. Nos, a házassági szerződés részleteiről, illetve minden fontos egyéb információt erről a témáról holnap megtudhatnak a műsorban. Továbbá pedig az is kiderül, hogy milyen programok várják az érdeklődőket Magyar Kanizsán júliusban. Holnap a mozaik, és ne maradjanak le holnap se róla, mára pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője, Dédics Zsuzsanna, délelőtt Váradi Valentin adásvezető technikus volt itt önökkel, a folytatásban pedig Szabó Tibor felel az adás gördülékeny menetéért. A mikrofonnál Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép napot, további kellemes rádiózást, találkozunk még!

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en.
0: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 1-től több gyógyszer ára csökken Szerbiában a kormány új, az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagjának részeként. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok. Mindez mintegy 1.663.000 szerbiai nyugdíjast érint. A VMS és a Tisza párt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban. A pártelnök a kötelező sorkatonosság tervezett visszavezetéséről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a VMS továbbra is ellenzi annak bevezetését, mert az álláspontja szerint tovább erősítheti a fiatalok elvándorlását. Hozzátette, a következő hónapokban a civil szolgálat lehetőségeinek bővítésén, valamint a kettős állampolgárok helyzetének rendezésén dolgoznak ennek kapcsán. Július 1-én lejár az amerikai OFAC engedélye a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NIS számára, ami bizonytalanná teszi a cég jövőjét. Szakértők szerint, ha nem hosszabbítják meg a licencet, már július 2-ától szankciók léphetnek életbe, amelyek elsősorban az olajellátást érintenék. Ebben az esetben megszakadhat a nyersolaj beáramlása a JANAF vezetéken keresztül, ami zavarokat okozhat a piaci ellátásban. A NIS és partnerei, köztük a MOL és a Gazprom nyert, új kérelmet nyújtottak be az engedély meghosszabbítására. Holnaptól elektronikus autópálya matricát is lehet vásárolni 9 országra a Telekom Srbija honlapján. A szolgáltatás azoknak szól, akik a Telekomnál vásároltak elektronikus útdíj fizetésre szolgáló tagkészüléket, a külföldi utazás előtt online szeretnék elintézni az útdíj fizetéshez szükséges matricát. Az elektronikus autópálya matricák Magyarországra, Ausztriára, Svájcra, Bulgáriára, Romániára, Szlovéniára, Szlovákiára, Csehországra és Moldovára lesznek elérhetők a Telekom Srbija honlapján. Átadták a hagyományos vídnapi díjakat az Újvidéki Városházán azoknak az általános és középiskolás tanulóknak, akik a 2025-26-os tanév során kiemelkedő eredményeket értek el köztársasági és nemzetközi tanulmányi, sport és művészeti versenyeken. A díjazottakat Zsárkó Mityin polgármester is köszöntötte. A város idén összesen 1176 vídnapi díjat ítélt oda 905 diáknak. A programra csaknem 16 millió dinárt fordítottak.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is marad a hőség. Holnap kevésbé lesz meleg, 33-34 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön pedig már 30 fok alatt alakulnak a maximumok.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
6: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
9: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
0: Plusz.
2: Jó reggelt kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Brüsszeli tárgyalások, a VMS és a Tisza párt kapcsolata, külhoni támogatások jövője, kötelező sorkatonaság, valamint az előttünk álló szerbiai választások. Nagy vonalakban ezekről a témákról beszélgetünk a következőkben, illetve leginkább a vajdasági magyarságot érintő legfontosabb közéleti kérdésekről. Vendégünk pedig ezúttal is dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Jó reggelt, elnök úr!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Számos tárgyalást folytatott múlt héten Brüsszelben, ugye Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével is találkozott, valamint hát a Fidesz színeiben Deutsch Tamással, KDNP Mi Hazánk mozgalom képviselőjével is. Sokan figyelemmel kísérik ugye, hogy hogyan alakul a VMS és a Tisza párt kapcsolata. A mostani brüsszeli egyeztetés után mondhatjuk azt, hogy kialakult egy működő együttműködés, legalábbis ami a vajdasági magyar ügyek képviseletét illeti.
3: A bizalomépítésnek a folyamata zajlik még mindig a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tisza párt között, pontosabban az új magyar kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség között. Lakos Eszterrel is találkoztam Brüsszelben, sőt vele kezdtem a programomat, ő a Tisza pártnak az európai parlamenti delegáció vezetője, de rajta kívül a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk mozgalom európai parlamenti képviselőivel is találkoztam, hiszen az volt a logika, hogy azon magyarországi pártok európai parlamenti képviselőivel találkozzam, akik a Magyarország gyűlésben az áprilisi választásokat követően is rendelkeznek képviselőkkel. Lakos Eszterrel egy nagyon jó hangulatú, nagyjából 40 perces beszélgetést folytattunk. Szeretném világossá tenni, hogy én hoztam azon a beszélgetésen szóba az átvilágításnak az ügyét, az ellenőrzéseknek az ügyét. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk a Vajdasági Magyar Szövetségben, és nem tartunk ezzel kapcsolatban semmilyen megtorlástól, mert hogy nincsen semmiféle szégyelnivalónk az elmúlt évek vonatkozásában. 2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra jutott, ugyanilyen átvilágításra sor került, és éppen ezért nekünk az az érdekünk, hogy ez minél előbb elkezdődjön, el is kezdődött már tudomásunk szerint, és hogy minél gyorsabban befejeződjön, minél átfogóbb legyen, és azt követően tiszta lappal lehessen indulni. Lekerüljön a vajdasági magyar intézményekről, hiszen ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségről szól elsősorban a gyanúnak az árnyéka, hiszen akár az oktatásról, művelődésről, tájékoztatásról van szó. Itt olyan intézményekről beszélünk, amelyek évek, évtizedek óta, nagyon sok ezek közül 3 évtizede vagy több mint 3 évtizede működik. Becsületes emberek látják el a feladataikat nap mint nap annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség a szülőföldjén boldogulni tudjon. Ezek az intézmények nem csak magyarországi támogatásból működnek, de nagyon jelentős mértékben magyarországiból is. Ez megint csak nem 2010-től van így, hanem így volt az azt megelőző időszakban is, és ezért fontos, hogy a jövő évtől ezeknek az intézményeknek a támogatása zavartalan legyen, akár az ösztöndíjprogramról, Európa kollégiumról, a vajdasági magyar sajtóról van szó, a művelődési intézményekről, vagy pedig egyéb fejlesztésekről. A Fidesz és a KDNP képviselőivel is beszélgettem, valamint a Mi Hazánk európai parlamenti képviselőjével, nemzetpolitikai kérdésekről volt szó elsősorban. Várhelyi Olivérrel is, ő Magyarország biztosa, ugye minden tagállamnak egy-egy biztosa van az Európai Bizottságban, és vele hivatalos látogatást Pásztor István folytatott valamikor a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként néhány alkalommal Brüsszelben, meg most én fontosnak tartottam e tekintetben is a kontinuitást, különös tekintettel arra, hogy az előző mandátumban Várhelyi Olivér bűvít is kérdésekkel foglalkozott, rengeteget tett annak érdekében abban az időszakban, hogy Szerbia haladjon az Európai Uniós csatlakozásnak az útján, és azt kell, hogy mondjam, hogy továbbra is meglehetősen képben van és követi azt, hogy mi történik itt a bővítés ügyében. Én bízom abban, hogy történnek majd pozitív előre lépések a következő hetekben, hónapokban az ország uniós csatlakozását illetően, vagy hát közeledését illetően, lévén, hogy jó néhány olyan feltételnek eleget tett Szerbia az elmúlt időszakban, amelyek fontosak voltak a klaszternyitás érdekében, módosultak az igazságügyi törvények az elmúlt napokban, A választási törvényeknek egy csoportja is módosult, és várható a következő hetekben, például a pártfinanszírozási törvénynek a módosítása, ez megint csak az európai csatlakozás szempontjából fontos. Úgy néz ki, hogy a REM ügye is kibogozódik, és hogy meg tud alakulni a testület itt is. A mi álláspontunkat az jellemezte elsősorban, hogy alakuljon meg végre, és tegyünk eleget minden uniós elvárásnak, feltételnek, és a magyar politikusokon, tisztségviselőkön kívül még a szerb állandó képviselet vezetőivel és az ottani, a brüsszeli vajdasági iroda vezetőjével, munkatársaival is beszélgettem annak érdekében, hogy áttekintsük, hogy vajdaság bemutatása, vajdaság jelenléte Brüsszelben hogyan tudna kiteljesedni, hogyan tudna konkrét tartalmakkal minél inkább megjelenni.
2: A választásokról is beszélgetünk majd a későbbiekben, most azonban jöjjön Kollai István, ugye, akit kinevezett a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárá. Ön levélben gratulált neki tegnap, és meg is hívta őt Vajdaságban, és ő maga is hangsúlyozta, hogy a 10 évre visszamenőleg vizsgálják majd át a támogatásokat. Vele milyen a kapcsolat, illetve hát ez a gondolat is, ugye, milyen hatással lehet tulajdonképpen a vajdasági magyar közösségre, ugyan értéken?
3: Nincs semmi Kollai Istvánnal kapcsolat, nem ismerjük egymást. Ő egy tudós ember, egy egyetemi oktató, egy egyetemi professzor, elméleti szempontból foglalkozott elsősorban a határon túli magyaroknak az ügyével, de a témának a jó ismerője, úgyhogy azt gondolom, hogy megfelelően el fogja tudni látni a tisztségét. Fontosnak tartom a személyes kapcsolatot, és fontosnak tartom azt, hogy ő itt a helyszínen bizonyosodjon meg a vajdasági magyar közösség intézményrendszerének a működéséről. Éppen ezért ez nem egy klasszikus, kétmondatos, udvarias gratuláló levél volt, hanem amellett egy konkrét meghívást is tartalmazott, meg néhány mondatot arra vonatkozóan, hogy azért 3 évtizede a Vajdasági Magyar Szövetség a Vajdasági Magyar Közösségnek az egyetlen országos parlamenti mandátumokkal rendelkező legitim politikai ereje. Rendelkezünk egy kiterjedt intézményrendszerrel, mármint a közösség rendelkezik egy kiterjedt intézményrendszerrel, és fontosnak tartottam, hogy néhányat csak a rengeteg eredményből megemlítsek, amelyekre azt gondolom, hogy mi mindannyian büszkék lehetünk, hiszen Kollai István, ahogy Nacsa Lőrinc is korábban, meg Potápi Árpád János őt megelőzően a teljes külhoni magyarsággal foglalkozik, és azért kárpát-bedencei vagy összmagyar vonatkozásban is vannak a mi közösségünknek, illetve a Vajdasági Magyar Szövetségnek igencsak értékelhető eredményei az elmúlt évtizedekből, ilyen a Magyar Nemzeti Tanácsnak a léte, tehát csak nálunk van törvényes, alkotmányos felhatalmazással rendelkező, a közösség tagjai által közvetlen úton megválasztott országos kisebbségi önkormányzata, amelyet Magyar Nemzeti Tanácsnak hívunk. Ezen kívül a többség-kisebbség viszonyában is mi alkottuk a legmaradandóbbat, hiszen létrejött a szerb-magyar történelmi megbékélés, és eltörölték a Benes dekrétumokhoz hasonló jogszabályokat a jogrendből, a szerbiai jogrendből még 12 évvel ezelőtt. Ezt azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mert általában szlovák-magyar viszony jön szóba mostanába, kormányzati szempontból is, és az új magyar kormány nagyon keményen lép fel, nagyon helyes módon a Benes dekrétumok ügyében, és hát e tekintetben mi elrendeztük a dolgokat 12 évvel ezelőtt, tehát itt nem kell a magyar kormánynak konfrontálódnia ez ügyben, de fontosnak tartom azt, hogy ezt az eredményt mi elértük, és erre mi büszkék vagyunk, meg hát van még néhány olyan eredmény a mi közösségünknek, amelyek kiemelik a vajdasági magyar közösséget a Kárpát-medencei nemzetrészek közül.
2: A sorkatonaságról is érdemes beszélni, ugye 2027 márciusától ismét bevezetik, jelentette be az államfő. Változott-e bármilyen irányba a VMS álláspontja ezzel kapcsolatban? Ez egy kényes kérdés mindenképpen, főleg számunkra, vajdasági magyarok számára.
3: Ez egy kényes kérdés, politikailag is kényes kérdés, hiszen mindig kényes dolog az, amikor a koalíción belül ütköztetni kell az álláspontokat, de ennek ellenére a Vajdasági Magyar Szövetség a vajdasági magyar emberektől kapja a felhatalmazást, a mandátumokat, a parlamentben az embereknek köszönhetően, a magyaroknak köszönhetően nyerjük el, és éppen ezért kizárólag az érdekel bennünket, hogy a vajdasági magyar embereknek mi az álláspontja, és ezt képviseljük. A vajdasági magyar embereknek a túlnyomó többsége egészen biztosan ellenzi a sorkatonai szolgálat visszavezetését, annak ellenére, hogy a vajdasági magyar emberek reálisak, és tudják azt, hogy a világban milyen folyamatok zajlanak, és tudjuk azt is, hogy több ország visszavezette a sorkatonai szolgálatot, itt a szomszédban Horvátország is például, de nyugat-európai országokban is ez megtörtént, bekövetkezett. Ennek ellenére mi ellenezzük a sorkatonai szolgálat bevezetését azért, mert ez nem egyezik a közösségnek az álláspontjával, és egészen biztosan az elvándorlás felerősítéséhez vezetne, éppen ezért ezt sokszor világosan elmondtuk a koalíciós partnereknek is. Nem gondolom azt, hogy 6 mandátummal meg fogjuk tudni azt akadályozni, hogy bevezetésre kerüljön a sorkatonai szolgálat, de a következő hónapokban azon fogunk ügyködni, hogy megnézzük, hogy egyrészt a civil szolgálat milyen módon lesz teljesíthető, és milyen könnyebbségeket fog jelenteni, mert bő 20 évvel ezelőtt is a vajdasági magyar fiataloknak a nagy része a civil szolgálatot választotta. Emellett pedig azt kell megvizsgálni a kettős állampolgárok számára, és ez nem kizárólag egy szerb-magyar ügy, hiszen sok más vonatkozásban léteznek kettős állampolgárok Szerbiában. Milyen más szabályok lehetnek érvényben. Van még jó néhány hónapunk márciusig, úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy sikerül valamilyen kompromisszumos megoldást találni.
2: Az államfő arról is beszélt, hogy a választások után új politikai korszak kezdődhet Szerbiában. Amit eddig elmondott Alekszandar Vučić, ezek a voksolás után, voksolás valamikor nyár után, ősszel, tehát azokban a hónapokban esedékesek. A VMS itt milyen célokkal, illetve milyen prioritásokkal készül erre az időszakra ebben a pillanatban?
3: A Vajdasági Magyar Szövetség a politikai önállóságát szeretné fenntartani és megőrizni a közösségünknek a jövőben is. Ennek az a feltétele, hogy legyen egy vajdasági magyar párt a parlamentben, amely az embereknek köszönhetően szerez bizalmat, és hogy ez a párt, illetve az egész közösség politikai önállóságot és függetlenséget tudjon felmutatni. Úgyhogy erre fogunk törekedni, ezért, ahogy az elmúlt években, évtizedekben is a Vajdasági Magyar Szövetség nem a haladó párt listáján, nem az egyetemisták listáján, nem az ellenzéki szerpártok listáján, vagy valami hasonló formációban fog részt venni a választásokon, hanem önállóan, saját név alatt, annak érdekében, hogy a magyarok láthatóak legyenek a jövőben is a parlamentben, és amikor látjuk, hogy mekkora szembenállások vannak most már évekre visszamenőleg a szerbiai közéletben, a szerb nemzeti korpuszon belül, akkor azt gondolom, hogy a magyar szavazatok és a magyar mandátumok felértékelődhetnek, és én bízom abban, hogy az emberek is, a vajdasági magyar emberek föl fogják ismerni ennek a fontosságát, és egy aktív kampányt fogunk, bármikor is lesznek a választások, lefolytatni. Azt megelőzően is folyamatosan az emberek között vagyunk, hát csak az elmúlt hétvégén Vajdaság gyakorlatilag két legtávolabbi pontján ott voltam, Bács Gyula falván, Telecskán, illetve Székelykevén. Nincs kampány, ennek ellenére az emberek között vagyunk. Amikor kampány lesz, ez még föl fog erősödni, és kérjük majd a vajdasági magyaroknak a bizalmát.
2: És hogy ön is említett, valóban zajlik itt az élet Vajdaságban, például a Topolyai úszoda megnyitása is megtörtént, hogy sokan egy régi adósság törlesztésének is értékelik. És mit jelent ez a beruházás Topolya és a térség fejlődése szempontjából, és lesznek-e hasonló léptékű fejlesztések, legalábbis a község számára?
3: Lesznek Topolya község számára is, és lesznek a többi község számára is. Hát itt Szabadkán, mivel mégiscsak Szabadkán vagyunk, a Majsai úti körforgalom ügyében is azért egy jelentős előrelépést sikerült az elmúlt napokban elérni. Elkezdődött a körforgalomnak az építése. És szeretnék valamit elmondani, amit nagyon gyakran szoktam hangsúlyozni, akármilyen nagy beruházással kapcsolatban ez elmondható és elmondandó az én véleményem szerint. Ugye általában a kritikusok azt szokták mondani, hogy miért dicsekszünk mi ezekkel a beruházásokkal, mert ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségnek a pénze, nem a mi pénzünk, hanem ez az állampolgároknak a pénze, és az állampolgárok pénzelték ezeknek a projektumoknak a kiépültét. És ez teljes mértékben így van, igazuk van teljes mértékben ezeknek a kritikusoknak, de hozzá kell azt tenni, hogy pont azért kell ott lenni a parlamentben, pont azért kell a vajdasági magyar közösségnek képviselőket juttatni a VMS színekben a parlamentbe, hogy ott, illetve a kormányban ezeket az állampolgárok által befizetett adódinárokat a mi községeinkbe is oda lehessen irányítani annak érdekében, hogy ott az emberek, a helyiek által megálmodott projektumokat meg lehessen valósítani. Hát például a Majsai úti körforgalom ilyen Szabadkán, illetve a topolyai Vénusz ilyen. Ugye Topolyán már a múlt század 30-as éveiben is, meg azt követően főleg a 80-as években a Vénusz fogalom volt, azt követően újra kellett építeni, és egy 10 millió eurós beruházásról van szó, tehát a Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati, tartományi és köztársasági eszközökből 10 millió eurót meg tudott mozdítani, ki tudott lobbizni, ki tudott könyökölni, ki tudott izzadni annak érdekében, hogy az a pénz ne valóban máshova, és senkit nem szeretnék megsérteni, azért nem fogok most közép- meg dél-szerbiai településeket felsorolni, hiszen nekik is természetesen fejleszteniük kell a saját közösségeiket, de hogy éppen ide került a mi általunk lakott és vezetett önkormányzatba Topolyára ez a 10 millió euró annak érdekében, hogy az álmuk megvalósuljon, és olyan legyen a Vénusz, mint amilyen utoljára a 80-as években volt, illetve hát még modernabb, mert azért azóta fejlődtek az elvárások meg a technika is.
2: Ugye Székely Kevin pedig úgy fogalmazott, hogy a VMS számára, hogy Székely Kevin mindenképpen végvár, ugye ez egy érdekes gondolat, nyilván amikor elment oda, beszélt a helyiekkel, ők ott hogy érzik magukat, milyen az élet Székely Kevin, illetve a végvárak mentén?
3: Igen, hát ez a gondolat, amit ott elmondtam, ez érvényes a szerémségiekre is, érvényes a nyugatbácskaiakra is, meg teljes Bánátra, tehát a Szórványra. Azonban Székely Kevin egy Belgrádtól is délebbre található település, tehát a legdélebbi magyar település nem csak Vajdaságban, hanem úgy egyáltalán. És ők valóban napi küzdelmet folytatnak annak érdekében, hogy megőrizzék a nyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat, és azon belül is még az ő külön székely hagyományaikat, nyelvjárásukat, és azért fogadtam el a meghívást, és mentem el nagy örömmel, mert 140 éves a település, tehát születésnapjukat ünnepelték, és egy székely kaput is avattunk, amit az erdélyi testvértelepülésükön élő fafaragó mester készített, és egy csodálatos székelykapu, aminek nagyon komoly szimbolikája van. Az azt megelőző napon Telecskán, Bács-Gyula falván pedig a templom felújításának a munkálatok végét ünnepeltük, csodálatosan gyönyörű lett. És ez is érdekes, hogy a telecskai templom az mi asszonyunk templom, a Székely Kevei pedig Szent István templom, tehát a nemzeti hovatartozás egyházi ügyekben is ezeken a településeken nagyon komolyan megmutatkozik.
2: 32 éves a Vajdasági Magyar Szövetség. Annak idején, amikor megalakult, ott ugye az elsődleges cél a közösség megmaradása volt. Ma mit választanak, illetve mit jelöl neki? Mi ma a párt legfontosabb küldetése 32 év után?
3: Ugyanaz, ami 1994-ben volt, akkor nagyon-nagyon nehéz idők jártak, és a folyamatosság, a kontinuitás, tehát az elmúlt 32 évet, ha végig gondoljuk, hogy mi mindenen kellett átmenni ennek a közösségnek, és meg tudtunk maradni, meg tudtuk őrizni magunkat, és fejlesztéseket is tudtunk megvalósítani. Most is ezek az idők egyértelműen bizonyítják azt, hogy napi munkára, szorgalomra, összetartásra, összefogásra van szükség, nem pedig széthúzásra. Éppen ezért fogunk mi a következő hetekben, hónapokban is annak érdekében tevékenykedni, hogy az emberekkel megbeszéljük, hogy mik az ő elvárásaik, mik az ő prioritásaik, a vajdasági magyar emberekre gondolok természetesen, és ezt fogjuk képviselni a jövőben is.
2: És lezárásként még egy fontos kérdés, nézi-e a foci világbajnokságot is, kinek szurkol?
3: Hát ez az amerikai rendezés, meg egyéb szóval amerikai kontinens sen zajló mérkőzések az én bioritmusomnak annyira nem felelnek meg. Brazilokat néztem az este például, az egy ilyen matinén normális emberi időben volt. Amennyit tudom, annyit nézem. Azt kell, hogy mondjam most itt az előző napok mérkőzéseit követően, hogy az európaiaknak szurkolok, mert az európaiak nagyon-nagyon alul teljesítettek, úgyhogy bárkinek, aki Európából el tud jutni a döntőig, szurkolni fogok neki.
2: Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, elnök úr. Dr. Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével beszélgettünk. Szép napot kívánok!
0: Mi interjúk?
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
0: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
0: Plusz.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en. Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
0: Reklámot hallottak.
1: 15 óra van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
0: Önökkel, önökért. Címgáz.
1: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 1-től több gyógyszer ára csökken Szerbiában, a kormány új, az életszínvonal javítása célzó intézkedés csomagjának részeként. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok. Mindez mintegy 1.663.000 szerbiai nyugdíjast érint. Bemutató gyakorlatot tartott a szerb csendőrség Lipovicán, amelyen részt vett Alekszandar Vučić is. Az államfő méltatta az alakulat felkészültségét és hangsúlyozta, hogy a csendőrség fontos szerepet tölt be Szerbia védelmében. Vučić kijelentette, hogy a terepen szolgáló rendőröknek magasabb fizetést kellene kapniuk, mint az irodai munkát végző kollégáiknak, mert a jelenlegi bérezés nem ösztönzi az utcai szolgálatot. Hozzátette, bár korábban már emelték a rendőrök bérét, további intézkedésekre van szükség. Holnapra ígért eredményt a csantavéri csapvíz minőségével kapcsolatban a közegészségügyi intézet. A településen pénteken vettek mintát, ennek elemzése várhatóan holnapra készül el. Akkor derül ki, alkalmas-e újra emberi fogyasztásra. Az illetékesek június 24-én jelentették be, hogy gond van a vízzel. Mint kiderült, a víztoronynál lévő egyik csapnál streptokokusz, illetve enterokokusz jelenlétét állapították meg. A helyiek azóta palackozott vizet fogyasztanak, és több szervezett vízosztás is volt a faluban. A csapvíz emberi fogyasztásra nem, de fürdésre, mosásra és az állatok itatására alkalmas, ismertették korábban az illetékesek. Vannak helyek, ahol a sokszínűséget nem csak megismerjük, hanem együtt meg is éljük. Ilyen az Együtt a színpadon elnevezésű első etnotábor, amelyet Török Kanizsán szerveztek. A tábor a Multikulturalizmus és Tolerancia megerősítése Vajdaságban című projekt keretében valósul meg, amelyet a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogat. Útot Róbert, illetékes tartományi titkár kiemelte, az elkövetkező 5 napban 32 diák és 8 pedagógus együtt tanulhat, alkothat, ismerkedhet és felfedezheti Vajdaság kulturális sokszínűségét. Határon átívelő Nikola Tesla napokat szerveznek Szabadkán és Szegeden. A program július 3-án pénteken Szabadkán indul, ahol képkiállítás és egy Tesla életművéről szóló panelbeszélgetés várja az érdeklődőket. A programsorozat második napját Szegeden tartják. A szervezők kiemelték, hogy a program résztvevői soron kívül léphetnek át a határon. A programsorozat vajdasági villanyautós találkozóval, valamint kulturális és gyermekprogramokkal zárul.
6: Időjárás.
5: Szabadkán jelenleg 39 fok van, a folytatásban is marad a hőség. A mai 39-40 fok után holnap már 33-34 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, majd csütörtökön 30 fok alatt alakulnak a maximumok.
7: Aktuális.
8: Aktuális.
1: Érdekes.
8: Érdekes.
1: Hallgasson bennünket
7: a Régió Rádió hullámain is.
9: A Régió Rádió hullámain is.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot, tehát 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30 és 11:30, valamint délután 13:30 és 14:30.
1: Hétvégén 9:30 és 12:30, valamint délután 15:30 és 16:30.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
0: kultúra,
2: egészséges életmód,
0: közélet,
3: sport.
4: A 107,1 MHz-en,
1: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakas paprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Tombol a hőség, csak vízparton és a hűvös klimatizált lakásban lehet átvészelni a 40 fokot. Ősszel egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok. Zajlik a bizalomépítés folyamata a VMS és a Tisza párt között, mondta a VMS elnöke az SMR műsorában. Holnapra kiderül, újra fogyasztható-e a csantavéri csapvíz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet Vajdaságban. A térségben tombol a kánikula, de vörös meteorológiai riasztás van érvényben egész Szerbia területén. Az előrejelzések szerint a hőhullám a hét közepéig, tehát holnapig tart. Ezt követően némi lehűlés következik, 25-30 fokos maximumokkal. A kánikulát azonban nagy eséllyel zivatarok váltják fel. Mecserik Anita riportja.
5: Kedden délelőtt a szabadkai Sétaerdei medencénél az úszóiskola foglalkozásai zajlottak, de mások egyszerűen csak strandolni érkeztek, hogy elviselhetőbbé tegyék a perzselő meleget. A medence így a kánikula egyik legnépszerűbb menedékévé vált a városban. Loboda Hanna és Basics Hajnalka.
6: Hát úszok én most már, de a saját medencétől most már nem félek. Hát átúsztam tegnap az egészet. És nem süllyedtem el.
7: Megtanultál úszni. Jól esik ebben a melegben úszni?
6: Igen, mert nagyon nyál van.
8: Nagyon. 5 éves most.
7: Önök hogy viselik ezt a hőséget?
6: Hát, eszik még.
8: Igyekszünk minél jobban alkalmazkodni. Klíma, sokat iszunk. Ilyenkor azért vagyunk kint, mert a kislány úszóiskolába jár, és elhozzuk, de különben inkább a hűvösbe töltjük, és várjuk a szerdát, amikorra ígérték, hogy egy kicsit könnyebb lesz majd nekünk.
5: A hőségben különösen fontos a megfelelő fényvédelem is. Használjunk magas faktorszámú naptejet, és rendszeresen kenjük újra, főleg ha sokat tartózkodunk a szabadban. Emellett ajánlott a napszemüveg és a széles karimájú kalap vagy csapka viselése. Diana Matkovics. Meleg van, kicsit beállunk a zuhany alá, bekenjük magunkat krémmel, amennyire csak lehet, majd pedig behúzódunk az árnyékba, így valahogy. Az illetékesek szerint Szerbiában a hőhullám július 2-ig tart. Szerdától fokozatos enyhülés kezdődik, de továbbra is meleg marad az idő, 32-35 fokos csúcshőmérsékletekkel. Csütörtöktől viszont több helyen már 30 fok alatti maximumok lehetnek. A hőséget helyenként instabil légköri viszonyok kísérhetik. Vajdaságban, valamint Nyugat-, Közép- és Kelet-Szerbiában rövid ideig tartó, de heves zivatarok, nagy mennyiségű csapadék, viharos szél és jégeső is előfordulhat.
4: Augusztus 1-től csökken több gyógyszer ára. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, erősítette meg Siniša Mali. A pénzügyminiszter kiemelte, egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok. A több mint 600 millió euró értékű intézkedés csomagot Alekszandr Vučić szerb elnök jelentette be hétfő este. Balogh Sárát hallják.
9: Amennyiben az idei gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, az év végéig jelentős béremelésre és nyugdíjemelésre is sor kerülhet, kezdte tájékoztatóját a szerb elnök. A pontos mértéket egyelőre nem közlik, mert csak megalapozott adatokat kívánnak nyilvánosságra hozni.
10: Do kraja szeptembra verujem najkasnije.
9: Szeptember végéig, de legkésőbb október elejéig, tehát 90 napon belül összesen 1.663.000 nyugdíjasunk lesz. Erre a célra pontos adatok szerint 377,2 millió eurót különítünk el. Hogy ne legyen félreértés, ide azok a nyugdíjasok tartoznak, akik a minimális nyugdíjat, tehát 31.902 dinárt kapnak. Kik ezek a nyugdíjasok? Ide tartoznak a mezőgazdasági nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja 24 ezer dinár, továbbá az önálló vállalkozók, valamint azok, akiknek nincs 15 év munkaévük, vagy még nem töltötték be a 65 évet. Az államfő ismertette a támogatás második kategóriáját is. Azok a nyugdíjasok, akik 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjat kapnak, 27.500 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Azok, akiknek a juttatása meghaladja az 56.851 dinárt, azok 20.000 dináros egyszeri támogatást kapnak. A szociális segélyben részesülők 25.000 dináros egyszeri segélyt kapnak. A gyermekpótlékban részesülő családok esetében a támogatást gyermekenként folyósítják. Minden egyes gyermek után 25.000 dináros egyszeri segélyt fizet ki az állam. Az állam fő kitért a veteránok támogatására is. A harcosi pótlékban részesülők 25.000 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Emellett valamennyi veterán 10.000 dináros egyszeri állami támogatást kap. Bejelentette, hogy az állam 30.000 darab egyenként 10.000 dinár értékű üdülési utalványt is biztosít. Ezekre minden olyan nyugdíjas jogosult lesz, akinek havi nyugdíja nem haladja meg a 80.000 dinárt. Vučić bejelentette, hogy az állam jelentősen csökkenti a vényköteles gyógyszerek után fizetendő önrészt. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek jelenleg 5-6.000 dinárba kerülnek, mostantól mindössze 2.000 dinárba fognak kerülni. Képzeljék el azt a nyugdíjast, aki havonta 12.000 dinárt költ ezekre a gyógyszerekre, most csak 4.000 dinárt kell majd fizetnie. Ez olyan, mintha nyugdíja 8.000 dinárral emelkedne. A szerb elnök a vidéki egészségügyi ellátás fejlesztéséről is beszélt. Közölte, hogy az állam már 10 mobil rendelőt vásárolt 225 millió dinár értékben, és folyamatban van további 20 beszerzése, mintegy 4 millió euró értékben. A mobil rendelőket több településen helyezik majd üzembe. Színesen Máli szerb pénzügyminiszter is megerősítette Alekszandar Vučić szerb államfő hétfői bejelentéseit. Tehát augusztus 1-től csökkent több gyógyszer ára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok.
4: A VMS és a Tiszapárt között zajlik a bizalomépítés folyamata, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Az interjúban a kötelező sorkatonaság tervezett visszavezetéséről is beszélt, illetve a közelgő szerbiai választásokról is szó esett. Brasnyó Zoltán összeállítása.
0: Dr. Pásztor Bálint szerint továbbra is épül a bizalom a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tiszapárt, illetve az új magyar kormány között. A VMS elnöke brüsszeli látogatásán a Tisza párt mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk európai parlamenti képviselőivel is egyeztetett. A tárgyalásokon szó esett Szerbia-Európai Uniós csatlakozásáról, a szükséges reformokról, valamint arról is, miként lehetne erősíteni Vajdaság jelenlétét és érdekképviseletét Brüsszelben. Elmondta, támogatják a külhoni támogatások átvilágítását, mert meggyőződésük, hogy a vajdasági magyar intézmények átláthatóan működnek, és fontosnak tartják, hogy a vizsgálatok lezárulta után a támogatások zavartalanul folytatódjanak.
3: 2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra jutott, ugyanilyen átvilágításra sor került, és éppen ezért nekünk az az érdekünk, hogy ez minél előbb elkezdődjön, el is kezdődött már tudomásunk szerint, és hogy minél gyorsabban befejeződjön, minél átfogóbb legyen, és azt követően tiszta lappal lehessen indulni. Lekerüljön a vajdasági magyar intézményekről, hiszen ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségről szól elsősorban, a gyanúnak az árnyéka, hiszen akár az oktatásról, művelődésről, tájékoztatásról van szó. Itt olyan intézményekről beszélünk, amelyek évek, évtizedek óta nagyon sok ezek közül, 3 évtizede vagy több mint 3 évtizede működik. Becsületes emberek látják el a feladataikat nap mint nap annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség a szülőföldjén boldogulni tudjon.
0: A VMS elnöke elmondta, egyelőre nem ismeri személyesen a határon túli magyarokért felelős új helyettes államtitkárt, Kollai Istvánt, ugyanakkor levélben gratulált kinevezéséhez és Vajdaságba is meghívta. Fontosnak tartja, hogy a helyettes államtitkár személyesen is megismerje a vajdasági magyar közösség intézményrendszerét és az elmúlt évtizedek eredményeit. Dr. Pásztor Bálint továbbá megerősítette, a VMS továbbra is ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetését, mert az nem tükrözi a vajdasági magyar közösség akaratát, és tovább erősítheti az elvándorlást.
3: Nem gondolom azt, hogy 6 mandátummal meg fogjuk tudni azt akadályozni, hogy bevezetésre kerüljön a sorkatonai szolgálat, de a következő hónapokban azon fogunk ügyködni, hogy megnézzük, hogy egyrészt a civil szolgálat milyen módon lesz teljesíthető, és milyen könnyebbségeket fog jelenteni, mert bő 20 évvel ezelőtt is a vajdasági magyar fiataloknak a nagy része a civil szolgálatot választotta. Emellett pedig azt kell megvizsgálni a kettős állampolgárok számára, és ez nem kizárólag egy szerb-magyar ügy, hiszen sok más vonatkozásban léteznek kettős állampolgárok Szerbiában. Milyen más szabályok lehetnek érvényben?
0: A VMS a közelgő szerbiai választásokon is önállóan indul, mert elsődleges célja a vajdasági magyar közösség politikai önállóságának és parlamenti képviseletének megőrzése, mondta dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, a párt továbbra is folyamatosan jelen van a közösségekben, és a kampány során is a vajdasági magyarok bizalmának elnyerésére törekszik. A VMS elnöke arról is beszélt, hogy folytatódnak a vajdasági fejlesztések. Megkezdődött a Majsai úti körforgalom építése Szabadkán, Topolyán pedig megújult a Vénusz uszoda. A VMS 32. évfordulója kapcsán hangsúlyozta, hogy a párt legfontosabb küldetése ma is a vajdasági magyar közösség megmaradásának, összefogásának és érdekeinek képviselete.
4: Holnapra ígért eredményt a csantavéri csapvíz minőségével kapcsolatban a közegészségügyi intézet. A településen pinteken vettek mintát. Ennek elemzése várhatóan holnapra készül el, akkor derül ki, alkalmas-e újra emberi fogyasztása. Az illetékesek június 24-én jelentették be, hogy gond van a vízzel. Mint kiderült, a víztoronynál lévő egyik csapnál streptokókusz, illetve enterokókusz jelenlétét állapították meg. A helyiek azóta a palackozott vizet fogyasztanak, és több szervezett vízosztás is volt a faluban. A csapvíz emberi fogyasztásra nem, de fürdésre, mosásra és az állatok itatására alkalmas, ismertették korábban az illetékesek. A pontos idő 4 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Hivatalosan is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű program idei búzagyűjtése. Vállalkozókat támogat Topolya önkormányzata. Tesla napokat szerveznek Szabadkán és Szegeden, és folytatódnak a foci VB egyenes kieséses meccsei. Tegnap Németország és Hollandia is búcsúzott a tornától. Jönnek a részletek. Péter Pál napján, az aratás hagyományos kezdetén hivatalosan is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem című program idei búzagyűjtése. Magyarországon a gazdák augusztus 20-áig adhatják le búzaadományaikat országszerte és a Kárpát-medence külhoni gyűjtőpontjain. Az összegyűjtött búzából liszt készül, amelyet ősszel rászoruló családoknak, gyermekeket segítő intézményeknek és szociális szervezeteknek juttatnak el. Tavaly több mint 1100 tonna búza érkezett felajánlásként, amelyből több mint 700 tonna liszt készült. Az idei program fontos újdonsága, hogy a gyűjtést pénzbeli adományokkal is lehet támogatni a Magyarok Kenyere Alapítvány hivatalos bankszámláján keresztül. Bemutató gyakorlatot tartott a szerb csendőrség Lipovicán, amelyen részt vett Alekszandar Vučić is. Az államfő méltatta az alakulat felkészültségét, és hangsúlyozta, hogy a csendőrség fontos szerepet tölt be Szerbia védelmében. Vučić kijelentette, hogy a terepen szolgáló rendőröknek magasabb fizetést kellene kapniuk, mint az irodai munkát végző kollégáiknak, mert a jelenlegi bérezés nem ösztönzi az utcai szolgálatot. Hozzátette, bár korábban már emelték a rendőrök bérét, további intézkedésekre van szükség. 53 topolyai vállalkozó jutott támogatáshoz az önkormányzat által kezdeményezett vállalkozásfejlesztési programnak köszönhetően. A vállalkozókkal a községi képviselőtestület tanácstermében Szatmári Adrián polgármester írta alá szerződéseket, amelyeknek összértéke 4 millió 464 ezer dinár. Rózsa Krisztina tudósít.
11: A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a helyi vállalkozások fejlődéséhez és fejlesztéseik megvalósításához. A pályázók vissza nem térítendő eszközökre tudtak pályázni 150 ezer dinár értékben. Januskó Csanád autós iskolát üzemeltet, és a járműparkjuk bővítésére nyújtott be pályázatot, annak érdekében, hogy korszerűsítse vállalkozását.
12: Ezt az összeget 150 ezer dinárt sikerült megnyernem, ha minden igaz, és elég nagy segítség, mivel tehát nem egy korszerű járművekkel sikerült megindítanom a vállalkozást, tehát mindegy, hogy minden kezdet nehéz.
11: A támogatási programot jövőre is szeretnék meghirdetni. Az önkormányzat nyitott minden olyan észrevételre és javaslatra, amely hozzájárulhat a pályázat továbbfejlesztéséhez, mondta Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
13: Ezek visszanemtérítendő eszközök, és feltett szándékunk, hogy a jövőben is folytassuk a vállalkozás fejlesztési programunkat. Azt valljuk, hogy az erős gazdaság az erős közösséget jelent, és hát egy olyan gazdasági légkör szeretnénk kialakítani, ami egymás megértésén alapul. Azt gondolom, hogy Topolya községgel területén nagyon jó az együttműködés a vállalkozások, valamint az önkormányzat között.
11: A mezőgazdasági termelők is a vállalkozók körébe tartoznak. Számukra a pályázat kiírása szeptember-október folyamán várható a mezőgazdaság és vidékfejlesztési program keretében. Változás lehet idén, hogy a pályázatban a jégkár által érintett termelők támogatásban részesülhessenek.
4: Vannak helyek, ahol a sokszínűséget nem csak megismerjük, hanem együtt meg is éljük. Ilyen az Együtt a színpadon elnevezésű első etnotábor, amelyet Török Kanizsán szerveztek. A tábor a Multikulturalizmus és Tolerancia Megerősítése Vajdaságban című projekt keretében valósul meg, amelyet a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogat. Ótot Róbert illetékes tartományi titkár kiemelte. Az következő 5 napban 32 diák és 8 pedagógus együtt tanulhat, alkothat, ismerkedhet és felfedezheti Vajdaság kulturális sokszínűségét. Határon átívelő Nikola Tesla napokat szerveznek Szabadkán és Szegeden. A program július 3-án pénteken Szabadkán indul, ahol képkiállítás és egy Tesla életművéről szóló panelbeszélgetés várja az érdeklődőket. A programsorozat második napját Szegeden tartják. A szervezők kiemelték, hogy a résztvevők soron kívül léphetnek át a határon. A programsorozat vajdasági villanyautós találkozóval, valamint kulturális és gyermekprogramokkal zárul. A szervezők hangsúlyozzák, Szerbiában ez az egyetlen ilyen jellegű esemény, ezért fontos, hogy az egész ország területéről érkezzenek résztvevők, hogy minél többet tudhassanak meg az elektromos autókról. Péter Otto, a szervezőbizottság tagja.
14: Mi a határt soron kívül fogjuk átlépni, úgyhogy ezzel nem lesz semmi gond. Jöjjenek minél többen a polgárok. Fontos, hogy első kézből tudnak meg nagyon sok információt, mit jelent egy elektromos autót tulajdonosának lenni, üzemeltetni, tölteni, amikor nagyobb vagy kisebb utakra megyünk, mi a fontos. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon érdekes téma minden szempontból, politikailag, gazdaságilag. Ugye a következő autót, amikor az emberek elkezdik tervezni, hogy mit is vegyek, én mindenkit biztatok arra, hogy legalább gondolják végig azt, hogy esetleg legyen elektromos autó.
2: Sport.
4: Újabb 3 válogatott jutott be a labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé. Brazília, Paraguay és Marokkó lépett tovább a 32-es mezőnyből. A folytatás is izzasztó lesz, nem csak a szoros mérkőzések miatt, hanem az ottani kánikula miatt is. Elmondjuk, milyen mérkőzések várhatóak ezen a játéknapon. Sós Georgina mikrofonnál.
15: Brazília bejutott a labdarúgó világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A dél-amerikai együttes hátrányba került ugyan az első félidőben, de a másodikban kiegyenlített. Majd a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a VB kieséses szakaszában. A brazilok a legjobb 16 között az Elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este New Yorkban. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot, míg a legutóbb negyedik marokkói válogatott szintén 1-1-es döntetlen után büntetőpárbajban 3-2-re legyőzte a hollandokat. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában. Marokkó ugyanazon a napon a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban. Extrém hőség várható a labdarúgó világbajnokságon. A következő napokban az Egyesült Államok középső és keleti részére hőkupola csap le. A hőérzet július első napjaiban a foci VB több helyszínén is elérheti akár a 46 fokot is, ami már valóban a szélsőséges körülmények közé sorolható. Kifejezetten forróság lesz Kansas Cityben, Philadelphiában és New Yorkban. Még Kanadában, Torontóban is extrém meleg időjárást várnak a következő napokra, amely a Portugália-Horvátország mérkőzést befolyásolhatja. A leginkább érintett mérkőzések közé tartozik még a Franciaország-Svédország találkozó, amelyet a VB döntő helyszínén New Yorkban rendeznek helyi idő szerint kedd délután, és a németeket kiejtő Paraguay 8-ad döntője július 4-én Philadelphiában. A világbajnokságon néhány stadion teljesen fedett és klimatizált, így a Kanada-Marokkó 8-ad döntőn július 3-án Houstonban a stadionon belül nem okoz problémát a hőség, de a philadelphiai és a New Yorki stadion nyitott. A szerdai Kongó-Anglia mérkőzést a legjobb 32 között szintén klimatizált stadionban, az atlantai Mercedes-Benz stadionban szervezik, ahogyan az Ausztrália-Egyiptom találkozót is szombaton a Dallasi stadionban. Ami a mai játéknapot illeti, az első találkozón 19 órától Elefánt csontpart és Norvégia lép pályára. Ezt követően 23 órakor Franciaország és Svédország méri összerejét. A játéknap utolsó összecsapását hajnali 3 órától rendezik, amikor Mexikó Ekvádorral találkozik.
4: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 38 fok van. Szerdán időjárás változás várható. A nap végén a csütörtökre virradó éjszaka az ország északi és nyugati részén, csütörtökön pedig már máshol is. Helyenként rövid ideig tartó heves zivatarok alakulhatnak ki. Nagy mennyiségű csapadék hullhat rövid idő alatt. Erős vagy viharos szél kíséretében helyenként jégesővel. Holnap még 33-34 fok valószínű, csütörtöktől azonban már 30 fok alatti nappali csúcshőmérsékletekre lehet számítani. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Brasnyó Zoltán lesz a hírszerkesztő. További szép napot kívánok!
2: Hírek és azok háttere.
16: A vajdasági magyarságot érintő témák.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: A cifrileket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
1: Miért ne?
2: Give up looking for my baby.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

Chad. Clean out, Chad.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak. Nosztalgiázzon velünk!
7: A régi zenék hullámhosszán.
8: A régi zenék hullámhosszán.
7: A 107,1 MHz-en.
2: Ahol
7: a régi zenék szólnak.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A 70-es évekbe.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

nincsen meló. Üdülünk itt és ott van az a csehó. A haza nem megyek, nem etemi meszet, az iroda messzire elmehet. Ő itt jön a Dóra, a Dári Dóra, neki mindegy, lehet egy pásztor óra. Mindenki itt van a gavar, de jó, nincsen meló. Üdülünk itt és ott van az a csehó. A haza nem megyek, nem etemi meszet, az iroda

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
3: A főhős ellovagol a messzeségbe.
4: A repülő csészehaj leszáll.
3: Valaki fegyvert ránt.
4: Más pedig szerelmesen ölel.
3: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
4: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Filmzenei műsorunkban a lányok, a nők, a hölgyek kerülnek fókuszba. Csapjunk rögtön a közepébe. A most következő dal elhangzik több alkotásban is, köztük a 2011-es Életre valókban. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
6: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Az elvált nők klubja egy 1996-ban bemutatott amerikai vígjáték Bette Midlerrel, Goldie Hawnnal és Diane Keatonnal a főszerepben.

Az 1996-os Jerry Maguire a Nagy Hátraarc című romantikus komédiában Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. és Renée Zellweger szerepel. John Lennon dala pedig elhangzik benne.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A kutyám Jerry Lee egy 1989-es akció vígjáték James Belushival a főszerepben.

Az 1999-es amerikai szépség egyik ismert jelenetében az 1970-es American Woman szól.

0: Ajánló következik.
1: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelő szülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelő szülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelő szülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: Az Ördög Pradát visel 2006-ban került a mozikba. Az amerikai filmvígjáték drámában Meryl Streep és Anne Hathaway játssza a főszerepet, no meg a divat.

A Crossroads, magyarul az álmok útján című 2002-es romantikus vígjátékból Britney Spears és Zoe Saldana nevét kell megemlíteni. Britney itt énekli el a dalt, amelynek az eredetije jön most. Let's go, girls! Let's go, girls!

Santana Black Magic Woman-je több filmben és sorozatban is szól, és ha már a hölgyek körül forog a muzsikálamozi, hát nem maradhat ki a válogatásból.

Így vagy úgy, de ezúttal a lányok, a nők, a hölgyek voltak a filmzenei műsorunk középpontjában. Még jön egy kis ráadás csajos filmekből, de én búcsúzom. Ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Az interneten.
0: És a 107,1-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Szabadszai Magyar Rádió, ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.
2: Feel so good.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Jól van, emberek, óra indul.
4: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
3: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
3: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.

0: minden kedden Rock Classic.
1: A Miskolci Edda Művek 1974 óta létezett, de lemezük csak 1980-ban jelent meg. A klasszikus felállás felbomlása után Pataki Attila 1985-ben szervezte újjá az Eddát.

0: SNL.
1: Rock a jóból. Rock a jó.
2: Az 1979-ben Budapesten alapított Kártágó egyedülálló színfolt. A Szigeti Ferenc, Takács Tamás, Guido Falvi Attila, Kis Zoltán és Kocsándi Miklós alkotta felállás a mai napig teljesen változatlan. A zenekar védjegyévé vált dübörgő elefánt logó Hannibal kártágói hadvezér híres harci elefántjaira utalva született meg.

0: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Egy zenekar, amely a virtuóz gitárjátékot és a dübörgő hemondorgonát emelte be a rock történelembe. Érkezik a legendás brit ötös fogat, az 1968-ban alakult Deep Purple.

0: Rock zenet szól a rádióból.
1: Micsoda?
2: A Cream egy brit blues rock szupercsapat volt, amely 1966 és 1968 között működött. Tagjai Eric Clapton gitáros, Jack Bruce basszusgitáros és Ginger Baker dobos voltak.

A The Doors az amerikai rock történet egyik legmeghatározóbb és legvitatottabb zenekara, amely 1965-ben alakult Los Angelesben. Zenéjükben a pszichedelikus rock, a blues és a jazz elemei keveredtek Jim Morrison sötét, költői

0: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
0: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik.
3: Hat Grammy díj, felejthetetlen gitárszólók. Jön a Don Henley és Glenn Frey vezette 1971-ben szárnyalni kezdő Eagles.

0: A rock zene halhatatlan is örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Az Omega 1962-ben alakult, és a beat korszaktól az űrrockig a csúcson volt. A klasszikus ötös. Kóbor János, ének. Benkő László, billentyű. Molnár György, gitár. Mihály Tamás, basszus. És Debreceni Ferenc, dob.

0: Rock Klasszik.
1: A piramis 1974-ben alakult. Révész Sándor énekes csatlakozásával állt össze a klasszikus ötös. Somlajos, basszus, Závodi János, gitár, Köves Miklós, dob, Gallai Péter, Billen.

0: A klasszikus rock esti iskolája.
1: Gyerekek, én mindig kitűnő voltam!
2: Már szól is az 1981-ben alakult Prognózis együttes. Varga Miklós énekes 1984-es távozása után Vörös István gitáros lett a frontember és a dalok főszerzője.

0: Minden kedden 20 és 21 óra között.
1: Vár a kedd este, dörönjen az ég, a rock zene ma csak a tiéd.
0: Rock Classic.
2: A Pokolgépben az egy

Egyetlen tag, aki a kezdetektől, 1982-től a mai napig megszakítás nélkül az együttes tagja, az alapító gitáros Kukovecz Gábor. Kalapács József eredetileg nem énekesnek, hanem technikusnak jelentkezett a zenekarba. Egy próba során azonban, amikor a mikrofon tesztelte, Kukovecz Gábor meghallotta a hangját, és azonnal rávette, hogy ő legyen az énekes.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Szóljon a rock!
2: A Saxon a brit heavy metal egyik alapvető zenekara 1977-ben alakult, aranykorszakuk a 80-as évek elején volt.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
2: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem megkelek. Estelente megahertzen edvelem emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 107,1. SMR.
1: Zenefüleinknek.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallod engem?
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: 22 óra múlt, jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
0: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.
0: Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: hasta la vista, baby.
1: Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

0: stresszes nap után lazítson. Lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmat, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.